0: Benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A Független Benzinkutak a védett tár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Föld körüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A Föld körüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az

0: 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A Független Benzinkutak a védett tár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy lábánál a Szabadsághídtól 60-70 méterre északra a Dunamedrében található az Inségszikla, ami egy általában vízzel fedett sziklaszírt. A nevét onnan kapta, hogy olyan alacsony vízállásnál látható, amilyen csak aszályos időszakban fordulhat elő. Nagyon alacsony vízállás idején nem lehet a Dunán gabonát szállítani, ezért ha előbukkan az inségkő, akkor fel kell készülni az inséges időkre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatolóhíd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható, befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilwerk Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el, így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védettár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budavárosát kisebb-nagyobb megszakításokkal a kezdetek óta lakja zsidó közösség. Az első zsidó negyed a vallási kérdésekben toleráns, IV. Béla király idején települt a budai várba, míg a második a török hódoltság alatt. Ennek a korszaknak a nagy zsinagógája a mai Táncsics Mihály utca egyik házának belső telkén állt. Régészeti feltárása tervben van. Vele szemben az utca másik oldalán található a korszak másik, kisebb imaháza, amelyre 1968-ban bukkantak rá egy újjáépítés során. A kis helyiség sokáig a Budapesti Történeti Múzeum kiállítóhelyeként működött, majd az egységes magyarországi izraelita hitközség kezdeményezésére felújították, és 2018 őszétől újra betöltheti vallási funkcióját is. Ezzel visszatérhetett a zsidó hitélet a várnegyedbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Dr. Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ős-Budavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt Tormás vírsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védettár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülésirányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovics Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Béke hídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millenium idején, Wenyréb Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Egy színházi előadást ajánlunk az önök figyelmébe. Október 7-én a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál nyitó előadásaként láthatja először a közönség az új bemutatót, a Barbra Streisand című két szereplős előadást, hát innen jöhet talán a zene. De a darab középpontjában a világhírű amerikai énekesnő és színésznő pályája, személyisége, valamint édesanyjához fűződő különleges kapcsolata áll. Az édesanyja lesz Tóth Enikő, az én édes vendégem pedig Barbra Streisand személyében és szerepében Gallus Nicolette, két szereplős előadás, a beszélgetésben elhangzó Gábor név Cezer Gábor rendezőt jelenti. Tehát elfogadás, önmagunkért folytatott küzdelem, na meg sok-sok zene Barbra Streisanddal Gallus Nicolette-től.
2: Barbra Streisandon nem is az, hogy nevelkedtem, hanem szocializálódtam olyan módon, hogy nagyon sokat tanultam tőle énektechnikailag, és egy bizonyos karakter szempontjából, hiszen ő egy rendhagyó, szabálytalan művésznő volt, és most is az, és egy olyan gátat tört át, amire mi már nem emlékszünk vissza arra az időszakra, amikor színésznő csak olyan nő lehetett, aki babaszépségű és tökéletes minden szempontból és minden szögből, és ezért a hollywoodi színésznők képesek voltak kés alá feküdni. Na most Barbra Streisand ugye a különleges orrával, a picike, de annál szebb kék szemeivel egyáltalán nem számított igazi színésznőnek, és ezt az édesanyjától nagyon sokat hallotta is, aki féltette őt ettől a pályától, úgy érezte, hogy az az ő felelőssége és egy anyai kötelessége, hogy felhívja a figyelmét arra, hogy a lány nem színpadra való, bár nagyon szép hangja van, óvta őt a pályától, úgy érezte, hogy csak csalódás érheti. Az én pályám elején is rendkívül sokszor elhangzott, hogy én sem vagyok egy megszokott arc, és én sem vagyok egy olyan baba szépség, akit könnyű beilleszteni ilyen-olyan szerepbe. Aztán hála Istennek fordult a világ kereke, és ebben volt Barbra Streisand egy nagy segítség és egy ikon, hogy most már nem vagyunk leragadva annál, hogy csak egyféle szépség létezzen a földön, sokféle szépséget elfogadunk, szerencsére az ember nagyon sokféle, megint azt mondom, hogy hála Istennek, ettől színes a világ, és még az is beletartozik, hogy az ő filmjein és az ő lemezein nőttem föl, és mindig visszanyúltam ahhoz, hogy ő milyen énektechnikai megoldásokat használ. Tehát nem használom azt a szót, hogy példakép, de igaziból egyfajta mentor, iránymutató az én életemben mindenféleképpen a Barbra Streisand egy komoly, dobogós helyen van. Édesapám klasszikus képzésű, jazz zongora művész, és orgona is, bár azt szerintem már nem gyakorolja. Tehát a gyerekkoromban én zene körül nőttem föl, és mivel sokat töltöttem, sok időt töltöttem külföldön, ezért azért ahhoz is volt szerencsém, hogy a mindennapokban át tudjam élni az angol száz zene, a jazz zenének a világát. Ez nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy megértsünk egy művészt, hogy ő honnan származik, mert a zene az kulturálisan belénk van ivódva. Hozzám nagyon közel áll a swing, a jazz, nagyon szeretem, nagyon elismerem, és Barbra Streisand is tulajdonképpen ezekből az alapokból indult el. Az első két lemezén is rengeteg jazz standard volt hallható, és később aztán ez a musicallé változott, de ott is nagyon erősek a popzenei és jazz hatások.
1: Tóth Enikőt utálni fogjuk?
2: Nem fogjuk utálni, mert nagyon jó színésznő, és pontosan tudja, hogy a szerepében az igazságot kell megtalálnia, azt az igazságot, hogy ő a lehető legjobbat akarja a gyerekének, amit ő akkor abban az élethelyzetben ismer, a másik pedig az, hogy mivel nagyon hamar elvesztette édesapját, Barbra Streisand 3 éves korában, ezért idealizálta az apukáját, egész életében az apukájára vágyott. Az anyukája volt a fegyelmező, a rendszabályozó, hiszen egyedüli családfenntartó maradt, ezért a veszekedések és a vitatkozások azok az édesanyjával történtek meg, hiszen ő próbálta fegyelmezni a nagyon eleven és életre való Barbarát. Ez egy hálátlan feladat. Utána az anyuka újból férjhez ment, ott az új gyermek favorizálva volt, az új édesapa által, az is egy nagyon rossz hatás volt Barbara Streisand életére, hogy úgy érezte, hogy egyszerűen megkeseríti az életét a nevelőapja. Amit még nagyon fontos tudni, hogy Barbara Streisand egészen ettől az időszaktól számítva, hogy a nevelőapja belép az életébe, fülcsengéssel küzd. Tehát mindig megállás nélkül valami sípolást érez a fülébe, amit az orvosok nem tudnak megállapítani, hogy mi az, és az állandó aktivitása, az, hogy folyton tanulni akar, az is ebből a menekülésből jön. Ez egy nagyon intelligens nő, és kíváncsi a világra, de mégis nagyon nehéz elképzelnem ezt, hogy egyfolytában hallok egy zavaró sípolást a fülemben, tehát állandóan el kell terelni a figyelmét. És ezt vagy zenével teszi, vagy tanulással. A darab az egy hatalmas nagy koncertig jut el, egy életmű koncertig, nagyon hosszú ideig aktív volt és aktív maradt. Tehát egy utolsó koncert pillanattal, egy olyan nagy ikonikus pillanattal, ahol együtt énekelt az édesanyjával és a fiával, akiből szintén egy minőségi zenész vált, és producer, zenei producer a fia, Jason
1: Gold.
2: Így van, a híres színész fia.
1: Elliot Gold fia.
2: Elliot Gold, igen.
1: Hallok-e én zenét a Spinozában?
2: A művésznő rendkívül érzékeny az élet művére, ezért nagyon nehezen lehet elérni azt, hogy az ő dalait más énekelhesse, de dudorászni fogok, azt megígérem, amennyit lehet, nagy tisztelettel a művésznőre megpróbálok valamilyen módon megszólaltatni, de ez nem egy koncert, ez egy prózai előadás, ahol az ő lelkületét ismerhetjük meg, és azt, hogy hogyan alakult ki egy ilyen karrier, mint ami, tehát miből, mi az a csíra, mi az a belső mag, amiből ki tud fejlődni aztán egy ilyen életpálya. Az a helyzet, hogy én a Madách Színháznak a hatalmas teréhez vagyok szokva egyrészt. Másrészt a fotel koncertek kapcsán nagyon megszoktam a pici tereket. Tehát ha valami értelme volt annak az időszaknak, az az, hogy ha két személy ül egy ilyen igazi színpadi térben, mert olyan szempontból, hogy ez pindúr, viszont mégis olyan fénytechnika van, olyan emelt színpad, olyan függöny, hogy az tényleg egy mini színpad, onnantól fogva szerintem a képzeletbeli világ meg tud születni. Tehát ezt lehet hívni színháznak. Az rendezőnek óriási szerepe van. Gábor egy olyan rendező, aki még a jó értelemben vett régmúltat idézi, tehát ő a színészek barátja, tehát nem az ellensége a színésznek, aki valamit erőltetni akar, hanem azokra a természetes pillanatokra kíváncsi, amit csak egy igazán empatikus, jó lelkű rendező tud meglátni, aki nem egomán, nem az önmaga ötleteit akarja ráerőltetni a színészre, hanem észreveszi, hogy mik azok az igaz pillanatok, amik ott megszületnek a színpadon, és akkor azt mondja, hogy figyeljetek, ezt tartsátok meg. És nem arra koncentrál, hogy mit ne csináljunk, hanem abban erősít minket, hogy mi az út, ami a külső szemnek érdekes. És ebben ő nagyon jó, ő vele nagyon jó együtt lenni, mert egy végtelenül toleráns ember, tényleg a kaktuszvirága, a Stefaniát neki köszönhetem, sajnos azt a pandémia azt kinyírta, de most újból találkozunk, és remélem, hogy ez a Barbara Streisand ez hosszabb életű lesz, és ezzel fogunk tudni utazni és menni ide-oda, akár a későbbiekben. Azt tudom, hiszen már tegnap hívtak minket, hogy már szerveződnek újabb időpontok, tehát, hogy akit ez érdekel, és nagyon remélem, hogy sok mindenkit, akkor lessék a Spinozának az oldalát, hogy mikorra tudunk összehozni még előadást, mert lesz.
1: A lesz az egy ígéret, a Gábor természetesen Czeiser Gábor rendezőt jelenti, szóval érdemes ellátogatni a Spinozába a 24. Spinoza Fesztiválra, ahol nyitó előadásként ott lesz a Barbra Streisand című kétszereplős előadás, és Tóth Enikőnek is boldog születésnapot kívánunk, bár elmúlt 8 nap, de ugyanakkor van egyébként, amikor a mi főszereplőnké, a Reggeli Express vendégéjé, Gallusz Nikoletté. Nagyon szépen köszönjük, és hála Istennek most nem kell énekelnem.

Kicsit pöfögve, de elindul a reggeli Express Főváros Centrikus program ajánlata és invitál mindenkit az Óbudai Társaskörbe szerdára este 7 órára. Rolla János emlékkoncert nagy sóhajjal, de hát természetesen azért kedvességgel. Rolla János Kossuth Díjas hegedűművész, a Liszt Ferenc Kamarazenekar alapító tagja és koncertmestere, a Liszt Ferenc Zeneakadémia kamarazene tanszékének tanára, a hazai és nemzetközi koncertélet elismert tagja volt. A Rolla János Kamarazenei Alapítványt a művész halála után felesége Weiss Zsuzsa hegedűművész hozta létre azzal a céllal, hogy megőrizzék Rolla János szakmai örökségét, és a Rolla féle kamarazenei képzés a műhely keretein belül szellemiségéhez hűen folytatódhasson is végre. A program támogatója Schiff András, az első szezonban Gulyás Márta zongoraművész, Stuller Gyula hegedűművész, Takás Nagy Gábor hegedűművész és Tuska Zoltán hegedűművész volt a vendég, de itt most a hallgatók lépnek színpadra, valamennyien diplomás zeneművészek, akik természetesen mind-mind őrzik Rolla János emlékét, tehát szerdán az Óbudai Társaskörben este 7-kor. Az nem meglepő, hogy Besó Krisztián estjére hívom önöket holnapra, este 6-ra. Hogy hová, az viszont nagyon számít. Ez az üzenetek a múltból, családfakutatásról, örökölt mintákról, transgenerációs élményekről, családi titkokról és szerelmekről. Igen ám, de most a Vasas könyvtárban, ami a mélyen tisztelt és ezerszer áldott Józsefvárosban, a Magdolna utca 5-ös, 7-es szám alatti székhelyen lesz. Úgyhogy a József Attila díjas szerző Apám üzent és ott maradtatok egymásnak című legutóbbi köteteiből kiindulva beszél róla, hogy érdemes olykor felkavarni a múlt állóvizét, ráadásul egy ilyen gyönyörű helyen. Sok-sok emlékkel ez a Vasas Szakszervezeti Szövetség székháza, tehát holnap este 6 órakor. Puskin 100, tényleg 1926-ban, novemberben Fórum Filmszínház néven nyílt meg a mai Puskin, de létezik, tessék keresni a programokat új vetítésekkel, sok-sok 35 mm filmmel, sok-sok filmzenével, hogyha néma filmekről van szó, illetve hát az apróknak a Puskin kuckóval, úgyhogy vasárnap délelőtt 10-kor tessék egyfejűnek lenni és megnézni az 1977 óta világhírű és mindannyiunk szívébe belopózó Süsü a sárkányt. Szerintem nem kell mondanom semmit sem Torzomborz királyról, a királyfiről, ról, hanem csak is Süsüről, aki kedves, aki jó, aki nem tüzet okát, hanem szeretetet, és ő is ünnepli a Puskin 100. évfordulóját és születésnapját. Minden programunkhoz sok-sok elfújandó gyertyát és jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egész héten kitart a napos, száraz idő. A pápa tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát. Minden idők legsúlyosabb gyorshajtását regisztrálták Franciaországban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Azt is elmondta, hogy olyan legfőbb ügyész keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésére és vetett közbizalom helyreállítására. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Váradi Enikőt nevezte ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátria és Addiktológiai Intézet főigazgatójának az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt. Váradi Enikő több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető közölte azt is, az új főigazgatótól egyebek mellett azt várják, hogy az intézmény munkatársaival együttműködve stabilizálja az intézet működését, erősítse a betegbiztonságot és a szakmai közösséget, valamint tegye magas színvonalúvá a betegellátást. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Minden idők legsúlyosabb gyorshajtását regisztrálták Franciaországban. Egy férfi Porsche-jával 312 km/h sebességgel száguldott az autópályán a svájci határ közelében 130 km/h sebességkorlátozás mellett. A gyorshajtó jogosítványát bevonták, a kocsiját pedig elvontatták. A férfi 3 hónap börtönt és csaknem 1,5 millió forintnyi pénzbírságot kaphat. Napos, derült, száraz idő várható, napközben 22-26 fokig melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo szombaton a Marcibányi téri művelődési központban rendezik meg a világ első Jane Goodall fesztiválját. A stúdióban Kádár András, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkára, és Teknő Zsuzsanna, a Jane Goodall Intézet titkára. Szervusztok! Örülök, hogy eljöttetek!
2: Szia, és üdvözöljük a hallgatókat is!
3: Szia, üdvözlünk mindenkit!
1: Mit szimbolizál ez a fesztivál? Mit helyeztetek a középpontba?
3: Hát akkor mondom én, mert én foglalkozom többet most ezzel a fesztivállal, úgymond én vagyok a főszervező, de mindnyájan dolgozunk egyébként rajta, tehát mi egy elég pici intézet vagyunk, hárman dolgozunk, meg egy háromtagú elnökségünk van, tehát így kell elképzelni, hogy mit csinálunk így mindent. Hát a fesztiválnak az a címe, hogy Okok a reményre, és hát úgy indult az egész, hogy hát Jane Goodallt szerettük volna meghívni személyesen. Körülbelül egy évvel ezelőtt még úgy gondoltuk, hogy ez lehetséges lesz. Ugye 300 napot utazott évente a világba, turnézott folyamatosan, és többször járt nálunk is, a magyarországi látogatásait is mi szerveztük. És hát tavaly nem tudott jönni, nem tudta beiktatni, és ez idénre volt tervbe véve. Hát ugye ő sajnos elhunyt október 1-én, és hát így a nagy gyász, meg tehát mi így le voltunk tényleg így sokkolva, és akkor utána, amikor így ebből kikeveredtünk, akkor ugye hát tettük ugye a napi dolgainkat, meg hogy nekünk muszáj folytatni ezt az utat, amit ő már elkezdett, kitaposolt, tehát nem lehet az most ő elhunyt, és akkor mi most így megállunk, és nem dolgozunk tovább. És akkor így menet közben meg elkezdett bennünk körvonalazódni, hogy valahogy az ő örökségét, az, hogy mi tovább visszük, szeretnénk megmutatni, hogy hogy még mi itt vagyunk, és dolgozunk, és így megünnepelni valamilyen formában azt, amit ő ránk hagyott. Tehát így nem egy ilyen gyászszertartást szerettünk volna, meg nem is egy ilyen nagyon-nagyon zöld fesztivált, amellett, hogy zöld lesz, meg a természetvédelem az nyilván fókuszban van, hanem egy ilyen, inkább ilyen érezd jól magad fesztivált. Tehát így ez volt az első gondolatunk, hogy ez legyen, és akkor utána már ugye jött, hogy Jane személyisége legyen a központi témája ennek, és hát ő, mivel hogy egy ilyen nagyon színes, sokszínű egyéniség volt, ugye a mi intézetünk is, hogyha valaki megnézi, nagyon sok felől lehet hozzánk kapcsolódni, meg sok mindennel foglalkozunk, meg a fesztivál programját is, hogyha esetleg megnézitek, hogy ez most hogy jön ide, ez a program, meg az a program, hát úgy, hogy mindegyik természetközeli, tehát hogyha megnézik, vagy meghallgatják ezeket, akkor rá fognak jönni, hogy ez hogy kapcsolódhat Jane-hez. Az összes előadót ismerjük egyébként személyesen, tudjuk, hogy az saját területükön ők nagyon szuperek, nagyon jó szakemberek, és majdnem mindegyikük ismerte Jane személyesen, és ez a Jane hatás, ez tükröződik az ő egész életfelfogásukba, meg a munkájukba is, tehát így válogattuk igazából így össze a programot, és akkor a fő irányvonal pedig az okok a reményre, amit Jane-nek volt négy oka a reményre, és de akkor ezen a nyomon indultunk el. Úgyhogy ez így kezdődött.
1: Tehát valahol az ő szellemiségét viszitek tovább ezen a fesztiválon is, ha jól értem.
2: Igen, illetve hát ugye egy nemzetközi szervezet vagyunk, 30 Jane Goodall intézet van a világon, és mindegyik tovább viszi az örökségét, ez tulajdonképpen mikor találkozunk, illetve vannak online találkozóink is, akkor úgy beszélünk egymásról, hogy a Jane Goodall család. Tehát mindig összetartunk, segítjük egymást, és támogatjuk is egymást, akár programokba, akár ötletekkel.
1: És ez a család, ez egyre nő? Egyre többen vagytok? Hát persze. Nem?
2: Igen, hát 1977-ben alapította a Jane Goodall intézetet Amerikába, és az volt az első intézet, és azóta nőtt olyan nagyra, hogy már 30 intézet van, és a Rutzenschutz környezeti nevelési program pedig, ami az ifjúságot szólítja meg, a cselekvő reményről szól, az pedig több mint 75 országban működik.
1: És a különböző intézetek milyen kapcsolatban vannak egymással?
2: Hát ez van egy online kapcsolat, illetve most éppen ma elmaradt egy globál meeting, ami azt hittük, hogy lesz, de végül elmaradt. És akkor ez
1: eljöttetek
2: így,
1: ide a rádióba.
2: Ez így havonta van mindig megbeszélés, illetve ha vannak olyan projektek, amit nemzetközileg összefonódnak, mint mondjuk a mobiltelefon visszagyűjtő kampány, ez a mobil recycling Day-hez kapcsolódik, nálunk passzolt visszatesó a neve. Ebbe az oktatási anyagokat például megosztjuk egymással, persze így mindenki a saját nyelvén, azt le kell fordítani, és akkor megnézzük, hogy tudjuk beilleszteni a működésünkbe.
3: Igazából van egy ilyen irányelv, ami alapján működni kell az intézeteknek, de hogy mindenki a helyi dolgokat csinálja, tehát nem is tudom, hogy mondjam el, mert a Magyar Intézet egyébként 20 éves most, és eltés biológus hallgatók alapították, mert őket is így elérte a Jane hatást, tehát a Jane Goodall iránti tiszteletből. Tehát igazából bárki alapíthat, úgymond, tehát bármelyik ország, most azt hiszem 27 intézet van, azt jól mondom?
2: 30.
3: Világszerűen most már 30 van, jó? Tehát, hogy így, na, tehát ez is így mindig változik. Tehát bárki alapíthat, tehát úgymond nem függünk úgymond a központi intézettől, tehát hogyha így erre irányult volna a kérdés, viszont kapcsolódunk egymáshoz, kapcsolatunk van egymással, tehát bármikor egymástól akár ötleteket is vehetünk el, de például ez a fesztivál, ez ilyen teljesen saját, tehát nem mondják ezt, hogy te ezt nem csinálhatod, mert hogy ez beleillik ugye a Jane Goodall intézetnek a filozófiájába.
1: Ahhoz képest egész furcsa, hogy ez az első, hogy eddig nem volt.
3: Hát mert eddig volt nekünk Jane.
1: Ez az. Na jó, de hát számítottatok rá, tehát erről volt szó, hogy esetleg még ő is el tud jönni idén, ez volt.
3: Igen, hát az egy más jellegű rendezvény szokott lenni, ugye, mert amikor ő jött, akkor ugye volt egyszer egy olyan program, amit ő nyújtott nekünk meg a hallgatóságnak, viszont ott ugye ő volt a fő előadó, tehát ez nem ilyen fesztivál jellegű, bár fesztiválra is hoztuk már el, mert nem tudom, hogy ezt tudod, de fesztiválon is szerepel, csak az nem a saját fesztiválunk volt, és neki is kellett programokat szervezzünk, illetve a környezeti nevelési csoportoknak, tehát ez egy ilyen teljesen más jellegű dolog volt, amikor ő még élt, és őt hoztuk ide.
1: Szinte napra pontos a halálának az első éves évfordulója, hiszen október 1-én hunyt el tavaly.
3: Igen.
1: Ez a rendezvény pedig most szombaton lesz majd. Jövünk
3: vissza. Igen, ezt így terveztük.
1: Mondj csak még.
2: Igen, annyi, hogy összekapcsolódnak a családok, a Jane Goodall intézetek, és most mindenhol van valamilyen Jane Goodall emlékest, vagy hát találkozó.
3: Ilyen aktivitások
2: tehát
3: vannak.
2: Tehát úgy emlékszik rá mindenki, egy emlékezik rá mindenki.
1: És viszi tovább, viszitek tovább.
3: Hát ez igen, igen.
1: Köszönöm, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kádár András, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkára, és Teknő Zsuzsanna, az intézet titkára, a munkatársa. Nem is tudom, az előbb azt mondta Zsuzsa, hogy voltak éppen itt mindenki titkár, meg mindenki munkatárs, tehát hogy nincsenek olyan nagy jelentősége. Okok a reményre címmel lesz Jane Goodall Fesztivál hamarosan Budapesten, a Marcibányi téri művelődési központban. De mielőtt rátérnénk a programra, arra, hogy mivel készültetek, kérlek szépen mondjátok el, hogy mi az a négy ok, ami a reménységre ad okot Jane Goodall szerint?
1: Hát Jane Goodallnak egyébként a legutóbb megjelent, magyar nyelven megjelent könyve, az a Remény könyve, amit egyébként nálunk is be lehet szerezni, és akkor ebben nagyon jó, tehát ez a könyv is erre épül, és akkor nekünk ez volt a fesztivál kiinduló gondolata is, és akkor elmondom, hogy mi ez a négy ok: a bámulatos emberi értelem, a természet szívossága, a fiatalság ereje, és a tántoríthatatlan emberi lélek. Tehát ez az a négy ok, amire az ő filozófiája, a cselekvő remény, tehát minden így erre épül, és ezek az előadások is egyébként, meg a mi munkánk is, meg minket is ez inspirál tulajdonképpen így ez a négy dolog, szerintem folyamatosan.
0: Hogyan épül be ez a négy ok? Ugye, mert négy okról van szó a fesztivál programjába.
1: Hát melyikkel kezdjük? A bámulatos emberi értelem. Hát most így, tehát az előadásoknak a témáját lehetne egyébként így taglalni, tehát mondjuk például a tudomány, lesz olyan, aki fiatal, és azt mutatja meg tehát a fiataloknak az erejét, hogy az a cselekvés, tehát hogy a fiatalokban is van erő, meg energia, meg hogy ők is szeretnének cselekedni. A tántoríthatatlan emberi lélek azokról a sztorikról szól, hogy például az erőforrásainkat hogy tudjuk magunkban megtalálni, és így újra erőre kapni. Tehát így kell ezeket elképzelni, tehát így egy kicsit ilyen átvitt értelembe mindegyikbe benne van valahogy ez a négy ok a reményre. Hát van még egy ötödik egyébként, amit most így nem tudunk bemutatni, mert amikor volt a Covid, akkor a Jane hozzátett még egyet, az pedig a közösségi médiának az ereje volt, hogyha jól használjuk, mert hogy ezt így annyira, tehát ő élőbe szeretett inkább így előadni, turnézni, szólni az emberekhez, meg hatást gyakorolni, inspirálni, viszont akkor ugye nem mehetett sehova, bezárták a házába, és akkor így rájött, hogy így onnan is tud szólni rengeteg emberhez, és akkor így ez az ötödik, de majd a jövő évi fesztiválunkban lehet, hogy ez is be fog kerülni. Meg igazából így az inspiráció, tehát így nekünk a saját munkánkban is ez így nagyon fontos. Tehát Jane, ugye, hogy minket inspirált, így tovább inspirálni az embereket a cselekvésre. Hát a másik az ugye a cselekvő remény, tehát őt úgy is hívták, nagyon sok titulusa volt, de ami ugye a legfontosabb, meg szerintem a legjobban, ahogy ismerték ő, a cselekvő reménynek a nagykövete, a szószólója volt, és hogy mit jelent ez a cselekvő remény. Tehát mi ezt próbáljuk így átadni, meg megértetni.
0: Mit jelent az emberek cselekvő remény?
1: Hát akkor ezt is felolvasom a könyvéből, a saját szavaival szeretném akkor mondani.
0: Ti mindig egyszerre beszéltek?
1: Szóval alig, hanem ez a leggyakoribb kérdés felém. Komolyan hiszi, hogy van remény a világunk számára, hogy gyerekeink és unokáink jövője nem reménytelen? És én a legőszintébben felelhetem, hogy igen. Hiszem, hogy van még egy időablak, hogy elkezdjük begyógyítani a bolygónak okozott sebeket, de ez az ablak hamarosan bezárul. Ha számít nekünk a gyerekeink és az ő gyerekeik jövője, ha számít nekünk a természet megóvása, össze kell fognunk és cselekednünk kell. Most azonnal, míg nem késő. Mi ez a remény, amelyben kitartóan hiszek, amely az igaz ügyért való küzdelem folytatására ösztönöz? Mit jelent nekem igazából a remény? A remény fogalmát gyakran félreértelmezik, az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy a remény passzív vágyakozás, semmi több. Csak bíznom kell abban, hogy valami megtörténik, de nem teszek érte semmit. Ez épp ellentéte az igazi reménynek, amely tetteket és elkötelezettséget követel. Sokan tudják, hogy milyen szörnyű állapotban van a bolygónk, de nem cselekszenek, mert tehetetlennek, reményvesztettnek érzik magukat. Az emberek tettei, bármilyen csekének tűnnek is, igazi fordulatot idézhetnek elő. Etikus megnyilvánulások ezreinek halmazati hatása révén megmenekülhet, sőt jobbá válhat a világ a jövő generációi számára. Különben minek törné magát az ember, ha igazából nem reméli, hogy ez számít? Hát, és ez alapján dolgozunk mi is, úgyhogy ezt a reményt, amit Jane nekünk adott, mi ezt próbáljuk átvinni, tehát ez a cselekvő remény.
0: Ez gyönyörű, mert a reménységben, pláne a cselekvő reményben ott van az optimizmus. Az, hogy van esély, az, hogy van hatásunk a dolgokra.
1: Igen.
2: Igen, ez a, hát Jane-nek ez a leghíresebb mondása, hogy minden egyes apró cselekedet számít, minden egyes ember tehet azért, hogy jobb legyen a világ, minden egyes nap és minden egyes percben. És ezt kéne valahogy az embereknek tudatosítaniuk magukban, hogy igazából bármilyen választás, bármilyen vásárlással hatással van a bolygóra, vagy akár egy másik földrészen élő emberre, vagy közösségre, vagy állatfajra, vagy élőlényre. Igazából mi magunk választjuk meg azt, hogy mit szeretnénk segíteni. Most mondjuk így nem muszáj nekünk a csimpánzokat figyelembe vennünk minden egyes nap, hanem ami nekünk számít, azért kell kiállnunk, küzdenünk, és akkor tudjuk megváltoztatni azt, ami nekünk nem tetszik.
0: Mert ha mindenki hozzáteszi a magáét a hétköznapi élet során, akkor azzal már tett egy lépést, ugye? Tehát, hogy akár komposztált, igen, tehát, hogy valóban igen, a fenntarthatóságra gondolt, lekapcsoljuk a villanyt, tehát annyi apróságot tehetünk meg, amire talán így nem is gondolunk.
1: Igen, igen. Tehát tényleg, hogy ez a minden mindennel összefügg, és minden összeadódik, és minden csepp a tengerbe számít, mert a tenger az cseppekből áll össze, ezt is mondta sokszor, de tehát ezt így kell elképzelni. Én szerintem azért, tehát a fesztiválra, hogyha így visszatérünk, ott is a programok például így ez alapján mindegyik így kötődik, ez a, tehát a konkrét cselekvés is lesz benne, hogy mit tudunk tenni.
0: Akkor erre rátérünk hamarosan, jövünk vissza. Vendégem Teknyő Zsuzsanna, a Jane Goodall Intézet titkára, és Kádár János az intézet.
1: Kádár András.
0: Főtitkára, bocsánat, Kádár
1: András.
0: András, mit mondtam?
1: János.
0: Ja, ne haragudj, jó. És Kádár András, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkára.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egész héten kitart a napos, száraz idő. A pápa tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát. Minden idők legsúlyosabb gyorshajtását regisztrálták Franciaországban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután

0: A NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Váradi Enikőt nevezte ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátria és Addiktológiai Intézet főigazgatójának az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt. Váradi Enikő több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető közölte azt is, az új főigazgatótól egyebek mellett azt várják, hogy az intézmény munkatársaival együttműködve stabilizálja az intézet működését. Erősítse a betegbiztonságot és a szakmai közösséget, valamint tegye magas színvonalúvá a betegellátást. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Minden idők legsúlyosabb gyorshajtását regisztrálták Franciaországban. Egy férfi Porsche-jával 312 km/h sebességgel száguldott az autópályán a svájci határ közelében 130 km/h sebességkorlátozás mellett. A gyorshajtó jogosítványát bevonták, a kocsiját pedig elvontatták. A férfi 3 hónap börtönt és csaknem 1,5 millió forintnyi pénzbírságot kaphat. Napos, derült, száraz idő várható, napközben 22-26 fokig melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kádár András, a Jane Goodall Intézet Magyarország főtitkára és Teknő Zsuzsanna, az intézet titkára. Ugye a hétvégi szombati rendezvényről beszélgetünk, az első Jane Goodall fesztiválról, amelyen hát az eredeti szándékotok szerint itt lett volna ő maga, Jane is. Tavaly október 1-én hunyt el. Milyen volt ő? Milyen volt az ő személyisége? Hogyan emlékeztek rá?
1: Hát nagyon szelíd volt, és határozott, és nyitott, és ez, ami a jellemzi a Jane Goodall intézetet is, ez az aktív figyelem, hogy neki mindenki fontos volt, illetve nekünk is, akivel beszélünk, vagy aki éppen el akarja mondani a saját projektjét, vagy gondolatait, arra teljesen oda tudott figyelni, és meghallgatott mindenkit, illetve ami így nekem is nagyon hihetetlen volt, amikor ide látogatott Magyarországra, akkor a segítőknek, illetve önkénteseknek, bárkinek, aki támogató volt, kézzel levelet írt, és megköszönte a segítségét. Tehát időt szakított az emberekre, az emberi kapcsolatok építésére, ápolására. Ez nagyon fontos és jellemző volt rá is, illetve a Jane Goodall intézetekre is.
0: Ez milyen szép, hogy azt mondtad, hogy szelíd volt és határozott. Ez a kombináció, ez nem olyan gyakori?
2: Hát igen, tényleg az, hogy nagyon közvetlen volt, és nagyon hiteles, tehát én ezt mindig el szoktam mondani, hogy elég sok olyan szakemberről lehet hallani, hogy ő valamit közvetít a világ felé, aztán meg teljesen másmilyen emberileg, de Jane ez tényleg olyan volt, tehát ő tényleg lekapcsolta a villanyt, kihúzta a hűtőt, nem tudom, tehát hogy amit ő közvetített, az ő maga volt tulajdonképpen, és ezért is sokszor kérdezték tőle már, amikor így idősebb volt, hát hogy mi lesz utána. Mm. Tehát, hogy ki lesz utána, hát ő is mondta, hogy hát nincs másik Jane Goodall nyilván, tehát, hogy a munka az folytatódik, mint ahogy mi is folytatjuk, de hogy tehát őt nem lehet behelyettesíteni senkivel, és nagyon szuggesztív volt szerintem, tehát aki látta egy élőbe előadni, de még hogyha akár a könyvét olvassuk, vagy nem tudom, így megnézzük utólag egy előadását, vagy filmjét, akkor szerintem így behúz, szóval így hatást tudott így gyakorolni az emberre.
0: És mivel foglalkoztok? Mivel foglalkozik az intézet akkor, amikor éppen nem egy fesztiválra készül?
1: Hát országosan előadásokat tartunk tanintézményekbe, óvodáktól kezdve, vagyis bölcsödéktől kezdve. Ott a pedagógusoknak a óvodákba, illetve iskolákba, egyetemeken tartunk előadásokat, cégeknél. Csapatépítőt is lehet tőlünk kérni, vagy igényelni. Akkor van egy sétaszínházunk, ami a Jane Goodall tanösvényen játszódik. Ez a második kerületben van, a 3-as Határhegyi Vitorlázó reptéren. Az a tanösvény, itt szakvezetéseket tartunk, rendezvényeken veszünk részt, illetve igyekszünk szakmai kapcsolatokat is építeni, ugyanis mi inkább, ahogy szoktuk mondani, meg Jane-ről is mondták mindig, hogy így hidat képezünk az emberek és a szervezetek, cégek között, tehát segítünk az abba, hogy együtt működések alakuljanak ki, és akkor egy projekt úgy megvalósuljon, hogy mindenki bele tudja tenni a saját szakértelmét.
0: Itt most a stúdió pultját ellepték azok a fotóalbumok, amelyek mind a ti tevékenységetekhez kötődnek.
1: Igen, hát így nagyon sok projektünk, programunk van, így, ha nem is kezdem el felsorolni, éppen ezért találtuk ki, hogy a fesztiválon a Marcibányi téren, majd most szombaton lesz egy Jane Goodall pult is, ahol találkozhatnak velünk az emberek, a résztvevők, látogatók, és akkor megismerhetik még jobban az intézet munkásságát és a programjainkat, amikhez tudnak csatlakozni, például ilyen a Rutzenschutz program, ugye ez a környezeti nevelési programunk, ez a mi a cselekvő reményhez kapcsolódik, hogy bárki tehet a saját magát körülvevő problémák ellen, és ezért alapította Jane 1991-ben, hogy a fiataloknak reményt adjon, és bármilyen problémát meg tudjanak oldani egy összefogással, egy együttműködéssel.
2: saját közösségükbe, tehát hogy az is fontos, hogy helybe tudunk tenni, az is nagyon sokat számít, tehát úgy is tudunk hatni a bolygóra, hogy lokálisan cselekszünk, összefogva, tehát ez ilyen nagyon jó kis program tud lenni, már nem csak az, hogy teszünk egy jót a környezetért, hanem hogy hogy tudunk másokkal összefogva együtt dolgozni csoportban.
0: Hiszen ha mindenki a maga közösségében megteszi a magáét, ugye a különböző helyeken, akkor végül is ez akár az egész bolygót is érintheti.
1: Igen, ez összeadódik.
0: Összeadódik.
1: Egyébként erről készült is egy térkép, ez a remény térképe, ez a tulajdonképpen az élet vagy remény szövete, ez az elnevezés, és akkor egy honlapon keresztül meg lehet nézni, hogy hol vannak ezek a kis projektek így a világ körül. Uh-huh. Ugye ez 75 országban működik, és akkor ide mindenki föltöltheti a saját kis projektjét, és akkor bárki hozzáférhet, és inspirálódhat igazából ezekből a projekt leírásokból, képekből, videókból, és akkor láthatja, hogy semmi sem lehetetlen. Csak tenni kell érte, és nem szabad feladni a reményt.
0: Jane sosem adta fel? Mindig megmaradt optimistának?
2: Hát igazából nem. Tehát ez nem az optimizmus, mert sokan azt mondják, hogy hát Jane nagyon optimista volt, és hogy ez nem az a világ, és mondjuk, hogyha aki egy kicsit jobban ismeri, vagy mondjuk ezt a könyvét elolvas, akkor lehet látni, hogy ezért elég sok, tehát személyes tragédiák is történtek, meg kettő is nyilván látja, hogy mi történik a világban, úgyhogy tehát ő is mondja, hogy sokszor már így majdnem föladta, csak pont erről a fesztiválon is lesz egyébként egy ilyen az erőforrásaink, tehát hogy miben lehet megtalálni azokat az erőforrásokat, akár saját magunkba is, azért volt fontos, hogy ilyen előadót is hozzunk, aki ez a téma, hogy a saját magunkhoz való kapcsolódás, meg a saját erőforrásunk, saját magunk motiválása, hogy tudjunk tovább lépni. Tehát, hogy lássuk azt, pont itt jön ez a cselekvő remény, hogyha feladjuk, vagy apátiába süllyedünk, akkor biztos, hogy semmit nem fogunk tenni. Tehát ez nekünk se jó, a természetnek se jó. Tehát ő se volt mindig optimista, de tudott meríteni, tehát neki megvoltak ezek az erőforrásai saját magába, meg saját maga körül is, például az erdő ilyen volt, a csimpánzok, tehát ő ebből nagyon sokat tudott meríteni.
0: De ha nem is optimizmusnak nevezzük, akkor is valamiféle olyan képességnek, amivel ő át tudta fordítani magában az esetleges, nem is tudom, kételyt.
2: Igen, mert ő is egyébként, tehát azért, mert inspirálódott ezekből a történetekből, pont az, hogy ennyit járta a világot, és rengeteg ilyen pozitív történet eljutott hozzá, és az adta meg szerintem neki ezt a hitet, meg ezt a reményt, hogy lehet... Hát azt nem is tudom, hogy fordítani a jelenlegi állapotokon, de ha már így megőrizni, vagy lassítani azt a rossz folyamatot, tehát ő ezekbe látta, és mi is ugyanúgy ezekbe látjuk, ahogy ő. Tehát nagyon sok jó dolog történik egyébként, csak arra is fókuszt kell helyezni.
0: Ez a fontos, igen. És akkor tudunk
2: nem
0: akár...
2: Nem rosszra, igen. Tehát abból lehet meríteni. Igen, hogy na, igen, hogy na, látod, hogy ők is megcsináltak, ott is meg tudott történni, és akkor így, tehát így szerintem ez adhat egy ilyen hitet, meg löketet az embernek, hogy akkor...
1: Igen, és pont erről szól a fesztivál is, illetve a reménykönyve, ami 2023-ban jelent meg.
0: Köszönöm. Jövünk vissza, szó lesz még a fesztiválról. Kádár András és Teknyős Zsuzsanna a vendégem, mindketten a Jane Goodall Intézet munkatársai.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Teknő Zsuzsanna és Kádár András, mindketten a Jane Goodall Intézet Magyarország munkatársai, ugye egyikük főtitkár, másikuk titkár, de hát voltak éppen ennek nincs is olyan nagy jelentősége. Térjünk rá a szombati fesztiválra, ugye ez lesz az első Jane Goodall fesztivál. Milyen témákban jelentek meg?
1: Hát a legfontosabb, hogy Karácsony Gergely főpolgármester úr vállalta, hogy megnyitja a fesztivált, és ő is találkozott Jane Goodall-al 2023-ban személyesen, és egyébként akkor is már főtitkár voltam, és csak akkor megkértek, hogy vigyek egy kis limonádét Jane-nek, mert éppen beszélget valakivel, és akkor ahogy benyitottam, ott láttam, hogy éppen a főpolgármester úrral beszélget, nem tudtam egyébként, és akkor így tanuljai lehettem a találkozásuknak, úgyhogy reméljük, hogy megosztja velünk majd a fesztiválon azt is, hogy miről beszélgettek, illetve hogy mire tanította vagy inspirálta Jane Goodall őt személyesen. Nagyon kíváncsi vagyok, majd az elején lesz egy bemutatkozó, illetve köszöntő, és akkor ott a színpadon majd neki szegezem a kérdést.
0: Hát váratlanul. Tedd azt, légy szíves. Feltéve, ha esetleg most ezt a beszélgetést éppen hallgatta a Karácsony Gergely, akkor már tudni fogja, nem lesz meglepetés. Jó, és milyen témák lesznek egyébként a fesztiválon?
2: Hát, igazából így blokkokra osztottuk egy kicsit, hogy szerintem mindegyik annyira érdekes, hogy alig tudtunk belepréselni, de lesz két szünet is, tehát aki mondjuk az egész rendezvényen szeretne reggeltől estig részt venni, akkor legyen lehetősége azért kimenni legalább a mosdóba, meg a büfébe. A délelőtt az a megnyitó után ugye egy kicsit ilyen, hát ilyen csilles, ilyen ráhangolódós programok lesznek. Lesz a Döbrösi Laurával egy arcjóga, azzal fogunk kezdeni, de hogy nem csak arcjóga, tehát itt is ugye a természetesség, a természetes külső szépségápolás, illetve szépségiparban használt anyagok káros hatása a környezetre, tehát itt egy ilyen témára is kell gondolni. Akkor utána Kovács Eszter a Method the Moon-tól fog egy ilyen kis mindfulness, monkey mind, az lesz a címe, amit szintén nekünk alkotott meg, és kíváncsian várjuk mi is, hogy mi lesz, hogy tudjuk az ugráló elménket, meg gondolatainkat egy kicsit fókuszba tenni, meg lecsillapítani. És akkor ezután, miután egy nagyon jól ráhangolódtunk, meg lenyugodtunk, akkor jön Tilla Nilla, aki bolygó egészség szakértő, és akkor ő fog ugye Hibátlan bolygó címmel egy kis előadást tartani, tehát hogy a mi egészségünk és a bolygó egészsége hogyan kapcsolódik ez a két dolog egymáshoz. Uh-huh. Hát nem tudom, most itt soroljam végig.
0: De engem a témák érdekelnek igazán, mert a hallgatóinkat is igen.
2: Mert hogy mindegyik érdekes téma, csak hogy azért így mindent nem akarok így lelőni, hogy mi miről szól, mert akkor, tehát jöjjenek el az emberek a fesztiválra. Na lesz utána zene, tehát a szünet után mindenki meg újra hangolódhat, mert hogy gitáron Jane Goodall inspirálta dalokat fog Ambrus László előadni, aminek most volt egyébként a premierje, most voltunk Székesfehérváron, és akkor ott mi is meg tudtuk hallgatni. Nagyon szép dalok lesznek, úgyhogy ezt nagyon-nagyon tudom ajánlani mindenkinek, nagyon különleges lesz, úgyhogy remélem, hogy jó, sokan jönnek és meghallgatják, tehát ez lesz a kis zene.
1: A remény dallamai.
2: Igen, tehát így ez is nagyon érdekes.
0: Majd ti is be tudtok kapcsolódni, nem az éneklésbe?
2: Hát itt éneklés nem lesz.
0: Ja, éneklés
2: tehát
0: nem lesz.
2: Tehát itt gitár, nagyon szép gitárzene.
0: De akár lehet
2: hát
0: dúdolni a gitárzenére.
2: Igen, majd írunk dalokat is, az lesz a következő.
0: Ugye?
2: Igen, és egyébként a Lacihoz az még a nagyon érdekes, hogy egyébként írógépeket is újít fel, és akkor lesznek itt Jane Goodall írógépek, amiken ő is írta a jegyzeteit, tehát olyan írógépeket, és kipróbálhatják a kedves látogatók, írhatnak írógépen, inspirálok is üzeneteket, vagy bármit tulajdonképpen ezeken a kis masinákon. Hát lesz még utána konkrétan a cselekvő remény rendszereiről fog fenntarthatósági szakértőnk dr. Buda Lorina egy nagyon érdekes, abban is lesznek konkrét cselekvési tippek az ő előadásába. Akkor utána az erőforrásokról fog Farkas Andri beszélni. A túlélés záloga a Németh Anikó, ott inkább ő a növényvilág, tehát ő a Szegedi Fűvészkertnek az igazgatója, és hogy a Ugandában például, és Magyarországon a növényeknek a túlélése, tehát így a klímaváltozás tükrében is, az is egy nagyon izgalmas előadás lesz, és a Máté, aki egy fiatal, tehát itt már bejön a fiatalság ereje, ő viszont a Társállataink és Természet kapcsolata, biofília egyébként ez a neve, amivel ő foglalkozik, hogy a házi állattartás milyen hatással van a természetvédő énünkre, tehát ez valamilyen téma lesz ez a kapcsolat. Ez szerintem ilyen nagyon izgalmas témák, ami nem egy hétköznapi, tehát itt ilyen új dolgokat fogunk hallani. És akkor utána jön megint egy szünet, és a következő blogba viszont Jane Goodall spiritualitás, ami szintén egy nagyon izgalmas téma, és ezt még szerintem itt senki nem közelítette meg, az önéletrajzi könyvébe, ami hát ez több mint 20 éve jelent meg egyébként, nagyon sok ilyen spirituális téma van, és ez a Kovács Viktor lelkész, ez itt nagyon megfogta, tehát ő is egyébként így együttműködik velünk már nagyon régóta, és az ő előadása az erről fog szólni. A Korsó Zoltán viszont az ökoturizmus veszélyei és az előnyei, tulajdonképpen ez lesz az előadás, tehát hogy ártunk vagy segítünk az ökoturizmus által, úgyhogy itt is nagyon-nagyon sok konkrét információt fogunk megkapni, hogy amikor utazunk ilyen helyekre, akkor mire kell odafigyelni. És a vége az, ami egy nagyon izgalmas lesz, még a filmvetítésünk lesz. A Bodzsony Peti, aki Ugandába jött velünk egy alkalommal, ott forgatott egy filmet, tehát Afrika téma is lesz, és ebben lesz egy exkluzív Jane Goodall interjú is, ami még sehol nem volt bemutatva, ezt ő készítette Jane-nel. Úgyhogy ezek lesznek a teremben, és akkor még emellett egy csomó kísérő program az aulában, meg az udvaron.
0: Mit üzenne Jane Goodall a jövőnek?
2: Hát, hogy ne adjuk fel szerintem csak azt, és hogy menjünk tovább ezen az úton, és őrizzük meg a reményt. Úgyhogy igazából mindig, tehát mindig ugyanazt mondta, csak mindig egy kicsit másképp, és mindig így a helyzethez tudott alkalmazkodni, meg igazodni, de hogy ez egy ilyen nagyon stabil dolog volt, amire mi is tudunk szerintem így építeni, meg amiből mindig tudunk meríteni.
0: Meg ebbe a gondolatba bele lehet kapaszkodni. Igen, tehát adhat egy ilyen támaszt.
2: Igen.
0: És erőt is a tovább lépéshez, hiszen a cselekvést is összekapcsolja a reménnyel, tehát a remény önmagában az még kevés.
1: Igen, ezt amit igazából az édesanyjától kapott még gyerekkorában ezt a tanítást, vagy ezt a tudást, hogy soha, de soha ne add fel a reményt, és mindig minden lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy az álmaid teljesüljenek, vagy megtaláld az utat hozzájuk. De a legfontosabb, hogy sokat kell tanulni.
0: Nagyon jó. Hát például a ti szombati fesztiválotokon is lehet bőséggel információt szerezni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és kívánom, hogy legyenek sokan.
2: Mi is köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egész héten kitart a napos, száraz idő. A pápa tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát. A leromlott oktatási körülmények miatt tüntetnek Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Azt is elmondta, hogy olyan legfőbb ügyész keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésére, és vetett közbizalom helyreállítására. Váradi Jenikőt nevezte ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátria és Addiktológiai Intézet főigazgatójának az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt. Váradi Jenikő több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető közölte azt is, az új főigazgatótól egyebek mellett azt várják, hogy az intézmény munkatársaival együttműködve stabilizálja az intézet működését, erősítse a betegbiztonságot és a szakmai közösséget, valamint tegye magas színvonalúvá a betegellátást. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Az ukrán elnök szerint már több mint 8000 észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, és további 10000 érkezése várható. Volodymyr Zelenszkij közölte, az új kontingens tagjait jelenleg képzik ki a frontra vezénylés előtt, ezért korábban felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét. Becslések szerint Pyongyang már csaknem 15000 katonát küldött Moszkva támogatására, akiket főként a Kurszki térségben vetettek be. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az országszerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokádokat. A kormány és az ellenzék egymást vádolja, a helyzet elmérgesítésével. Napos, derült, száraz idő várható, napközben 22-26 fokig melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten ma 8 órától a Podmanicki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárják a belső sávokat csatornajavítás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Szent Mihályi út Telek utca csomópontban az M3-as autópálya lehajtójánál ma 8 és 12 óra között. A forgalmat rendőrök irányítják. A villamos pálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik, 4-es-6-os villamossal utazhatnak Új-Buda központ és a Szél-Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt minden kedves hallgatónknak. Szeptember végén járunk, de nem fogok szavalni, tehát, hogy szeptember 29-ét írunk, ha már mindenképpen írni kell, és egy keddi napon köszöntöm önöket, meg azokat is, akik nem sokára már a jól megérdemelt munkahelyükre távoznak. A munkahely alatt egy jelen pillanatban az iskolát értettem, úgyhogy figyeljenek rájuk, torna felszerelése, de szépen írtam körül a cucc szót, uzsonna becsomagolva, kikérdezve, ami ki kell, aláírva, ami ki kell, és az írás rendkívül fontos, nem véletlenül mondom, hiszen ez a mai nap szeptember 29-e egyrészt névnapilag furcsa, azt mindenféleképpen majd néprajzilag önök elé tárom, hogy miért fontos, hogy a Mihályokat kell fölköszönteni, ha egyáltalán kell, itt a helyes kifejezés, de hogy Gábor Gábriel és Gabriela nap is van, ez számomra, akinek a családjában rengeteg Gábor és Gabriela van, szám szerint kettő, na ez nekem furcsa, úgyhogy ezt kifejtem. Az íráshoz pedig hozzátartozik a születésnaposok közül Jacopo Tintoretto reneszánsz festőművész születésnapja, igen, megjegyeztük, illetve Caravaggio, szintén olasz festőművész születésnapja, azért van fél évszázad a két születésnap között, de rendkívül jó, hogy közéjük befér Miguel de Cervantes, spanyol író, aki nem csak a Don Quixote-t hagyta itt ránk, de az nagyon fontos, hogy azt ránk hagyta, és nem csak a golyóstollat hagyta ránk Bíró László József, de hála Istennek azt is ránk hagyta, úgyhogy ez egy rendkívül megengedő nap lesz, például a csembalóval is foglalkozunk, itt rögtön a reggeli expressben fölhívva a figyelmüket egy jövő hétfői koncertre a BMC-ben. Ratko Ágnes pedig nem szól rám, de nagyon jól tudja és tudatja önökkel, hogy amikor csemballót mondok, akkor azt egy ellel írjuk. Na hát ez is fontos volt, de a reggeli expressben mindenki derül majd Anton Zimmermannról, illetve az ő kapcsolatáról Haydn-nal. Elindult a Danubia zenekar, az új évadról beszélgetünk majd 8 óra után Hámori Máté Liszt Ferenc díjas karmesterrel, művészeti vezetővel, hol, mit csendül föl, miért fontos ez a fővárosban, és miért fontos ez a Zeneakadémián. Aztán félre ne értsék, de Elvált Nők klubja musical premier lesz. Hála Istennek, Tallós Rita majd elmeséli, hogy mit kell tudni a Ram Art színházias bemutatóról, és reményem szerint Gergely Róbert színművész ugyancsak beszél majd, vagy énekel nekünk a darabról, meg hogy mit kell tudni, mit érdemes hátradőlve élvezni a darabból, és még rengeteg programot ajánlok önöknek. Szóval szeptember vége van, és még mindig nem szavalunk, hanem elindítjuk ezt a napot itt a Klasszik Nyitányban, szeptember 29-én, kedden. Élvezzék, kávézzanak, teázzanak, ha tehetik, akkor locsoljanak meg mindent, mert eső a továbbiakban sem várható. Csak könnyedség és nyugalom. Hát a Klasszik Nyitányban ez így járja.

0: Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.
1: URACAST.com.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És kezdjük a rögtön az útravalót valami, hát, ja Istenemmel, meg szégyenkezéssel, meg bocsánatkéréssel. Én tudom, hogy amikor vénasszonyok nyarát említek, akkor annak nem mindenki örül, de így alakult ki, és a vénasszonyok is nagyon jól tudják, hogy ilyes tájt azért jön egy kis plusz nyár, egy kis maradék nyár, és ezen a héten egyébként egész végig itt lesz velünk. Úgyhogy a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint, amiből ma kapunk még egy párat, akár két hétig is elhúzódó, kellemesen meleg és száraz időszakunk lesz. Na erről írta, vagy erről egynek kapcsán jut eszünkbe Scott Fitzgerald a Nagy Gatsby című opuszából, tulajdonképpen csak egy mondat. Ő azt mondta, írta, hogy az élet valahogy mindig újra kezdődik, amikor ősszel csípőssé válik a levegő. Hát persze, mert a nagy elpunyadásunk után, meg a szárazságunk után, hát várjuk, hogy jöjjön az eső, meg ez a hűvösség azért egy picit kellemes. És ha már kellemesség, kívántam önöknek jó kávézást, ezt azért is tehettem meg, mindenféle doktori és egészségügyi vizsgálat nélkül, mert hogy a magyarországi kávé világnap, tehát hogy világnap is van, egyébként tényleg ilyen nyakatekert módon írják le. Szeptember 29-e egy japán kezdeményezésnek köszönhetően a kávé világnapja, ami ma is van, úgyhogy most jól elárulom önöknek, hogy föl kell készülni. Október 10-ére a Millenáris D-csarnokában lesz ugyanis Magyarország kávé ünnepei, máron 14. alkalommal. Hát én nem is tudom, hát nyilván fönt lehet lenni majd, lesz annyi koffein, de lesz annyi finomság, rekordszámú kiállító, extravagáns választék, meg finomságok, úgyhogy aki szereti, vagy aki nem szereti, vagy aki menteset, vagy aki nem menteset, fogyaszt az október 10-én legyen ott a Millenáris D-csarnokában, és ígérem, hogy a reggeli express program ajánlójában beszámolok egy jó kis kávé kiállításról. Addig azonban Vivaldi, klasszik Nyitány, könnyedség, nyugalom.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perckor itt a reggeli expressben, október 5-ére, hétfő estére, késő délutánra invitáljuk Önöket a Budapest Music Center könyvtárába. Az előadás címe Zimmermann és Haydn billentyűs kamara zenéje. Hogy mitől kamara ez, hogy miért fontosak a régi barokk hangszerek, azt nyilván megtudhatjuk majd Ratko Ágnes csemballó művésztől. Nem elfelejtve, hogy a hangversenyre a belépés ingyenes, most jöjjenek a jogos kérdések. Mi a kapcsolat Anton Zimmermann és Haydn között?
2: Tulajdonképpen személyesen nem találkoztak, de azért vettük egy műsorba, mert Zimmermannt Haydn zenéje érzékelhetően inspirálta, sőt annyira, hogy két szimfóniáját sokáig Haydnnak tulajdonították. És hát Haydn is járt Pozsonyba, de akkor még Zimmermann nem volt ott. Zimmermann tulajdonképpen Pozsony zene életének volt az egyik legfontosabb alakja az 1770-es években, és 1776-tól a haláláig vezette karmesterként Batthyány József hercegérsek udvari zenekarát, ahol a kor jó néhány kiváló muzsikusa játszott, és annyira jó zenészek voltak, hogy úgy is komponált, hogy kihasználja a kollégáinak a képességeit. Itt tulajdonképpen billentyűs kamarazenéről van szó, tehát Zimmermanntól most el fog hangozni három szonáta csembalóra és hegedűre, és utána egy Haydn trió, tehát abba cselló is lesz, és a sorozatot jövőre szeretnénk folytatni, ahol további szonáták, illetve brácsával triók is elhangzanának a terv szerint. Gottát is nagyon nehéz belőle szerezni, tehát tulajdonképpen mi a faksimilét egy zenetudós barátom révén kaptuk meg már korábban, és hát most került sor arra, hogy ezeket el is játsszuk. Tehát van, amiből lehet kottát venni, de sok mindent még vagy nem adtak ki, vagy nálunk nem is hozzáférhető. Ugye a csembalóra szokták mondani, hogy viszonylag kevés dinamikát tud, de az az igazság, hogy megfelelő billentés kultúrával azért sok mindent ki lehet belőle hozni, illetve a komponisták nagy része úgy is komponált, hogy nagyon sok színt kihozzon a csembalóból, és ennek a kornak a billentés

0: Most ilyen kis kamaracsoportok zenére, tehát ilyen duó, trió, kvártet. Fontos, mert nagyon sok olyan kincs van, olyan zenei kincs, amit nem ismer a nagy közönség, a szélesebb közönség, vagy akik ismerik a Zimmermannt, azok is csak egy bizonyos szeletét, tehát inkább a szimfóniáit szokták talán játszani, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy olyan szerzőket is játszunk, akik érdemesek arra, hogy megszólaltassuk őket, de nem hangzanak el a művei elégszer, vagy egyáltalán nem. Nagyon sok kortárs zenét eddig nem játszottam, viszont most szeretnénk egy cellista kolléganőmmel 2027-ben egy kortárs estet csinálni. Csembalóval viszont akkor nem, akkor 440-en lesz majd a hangszer értelemszerűen, mert modern cellóval lesz majd.
1: Ez mit jelentett? Fordítsa le nekem, Ágnes.
0: Az, hogy a hangmagasság a hangszernek, ugye a barokk hangszerek azok általában nem mindegyik, ez egy bonyolultabb téma, de 4-15-ös hangmagasságon játszanak, modern hangszerek meg 4-40-en, ez a 4-44-en.
1: Kiknek ajánlja a koncertet?
0: Hát tulajdonképpen mindenkinek, aki szereti az ilyen klasszikus zenét, ugye nagyon hányan Mozartra is emlékeztet időnként a zene, és mindenkinek, aki a csembaló irodalomnak a különleges színeit szereti, mert ugye ez is hozzátartozik, de nem az a legismertebb szelete annak, ami csembalón játszható. Tehát mindenkinek, aki a csembalós kamarazenét, illetve a klasszikus zenét szereti.
1: Mennyire látja Ágnes előre a jövőt?
0: 2027-ben szeretnénk ezt a sorozatot folytatni, elsősorban Zimmermann műveivel, és ott is valószínűleg lesz az egyik koncerten hárny is, illetve Bodrogi Éva kolléganőmmel tervezünk, ez is ugye egy, hát nem kortárs, de egy modernebb dolog, egy örmény szerzőnek, Komitász Várdapetnek a dalaiból és zongora műveiből, szintén itt a BMC-ben egy estet, és Baranyai Piroska csellista kolléganőmmel meg ezt a kortárs zenei estet, amely teljesen még tervezés alatt van. Játszottam tavaly a Deák téren egy Bach Voltempertes klavír kört, tehát olyan értem, hogy a kvintkörön körbe mentem a darabokkal, és ezt szeretném egy más környezetben is eljátszani. Még nem tudom pontosan, hogy hol és mikor, de ezt tervezem, illetve szeretnék Bartók mikrokozmosz darabokat is a csembalón valamilyen kontextusba, ez is még terv. Nagyon szeretnék több Bartókot a közeljövőben játszani.
1: Ezek tehát a jövő tervei, ami azonban biztos, október 5-e, vagyis jövő hétfő 18 óra a BMC könyvtára, Zimmermann és Haydn billentyűs kamara zenéje, Mozai Balázs barokkhegedűn, Vályi Csilla barokk csellón játszik, én pedig a végtelen köszönetemet fejezem ki a Reggeli Express vendége felé, ő Ratkó Ágnes csembaló művész, a csembaló 1L, a belépés díjtalan, keressék tehát Zimmermannt és Haydnt jövő hétfőn, nem csak a Reggeli Expressben.
2: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Befutott a Reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, ha már Haydn, akkor folytassuk is Haydn-nal. Holnap este 7 órakor a Zeneakadémia Solti György kamara termében egy gyönyörű hölgyek tárják önök elé Haydn életét, illetve Haydn darabjait, hiszen a darabok között részletek hangoznak el Barta Dénes és Révész Dorit József Haydn élete dokumentumokban című művéből, a három művésznő előadásában, tehát Simon Izabella, Langer Ágnes, Karaszton Eszter nem csak zongorázik, hegedül, illetve gondorkázik, hanem mesél is egy tiltott szerelemről, mert hogy a nős József Haydn 1791-92-ben első alkalommal járt Angliában, és itt megismerkedett Rebecca Schröterrel, egy művelt és elbűvölő özvegyel. Maradt sok-sok levél, maradjon néhány titok, illetve maradjon az Összhang című koncert, holnap este tehát 7 órakor a Zeneakadémia Solti György kamara termében. Itt a Klasszik Rádióban is rengeteget hallhatnak, Balog Józseftől a zongora művész, elérhető szombat este 7:30-kor a Zeneakadémia nagy termében is, ez a Dallam című koncertje rendkívül sok Chopinnel, Ravellel és a nálunk is nagyon sokat hallható Wolf Péterrel, illetve a darabok között együtt erősítve a műsor anyanyelvi és világnyelvi arcát a 100 éves Kurtág György játékok című sorozatából hangoznak el részlet.

0: Tehát Balogh József ugye nem csupán generációjának egyik legkiemelkedőbb és legérzékenyebb zongoristája, hanem nagyon autentikus minőségben képviseli a 20. és 21. század magyar zongora repertoáriát is. Képviseli tehát legközelebb szombaton 7:30-kor a Zeneakadémia nagy termében. És ha megengedik, akkor a végére egy kis mozgás, legyen tánc, perui táncoktatás a Néprajzi Múzeumba. Invitálok mindenkit, ott ugyanis ma délután 5 órakor szabad, sőt kötelező egy-egyel két kulturális élményt átélni, tánctanulás, illetve kiállítás a perui Amazonas vidékéről és az Andokból. Lesz tánc, lesz zene, a Sankuai Tussu című perui tánccsoportot lehet majd utánozni délután 5-től. Tehát lábak föl, jó koncerteket és jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
2: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm Önöket ezen a csodás kora őszi keddi reggelen. Ma kifejezetten friss, de ragyogóan napos idővel indul a napunk. A reggeli órákban mindössze 10 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk. Az égbolt teljesen derült, és a keleti szél is csupán mérsékelt. A mai nap a kalendárium szerint Szent Mihály napja. A népi megfigyelések úgy tartják, hogy Szent Mihály öltöztet, Szent György pedig vetkőztet, ami arra figyelmeztet minket, hogy mostantól bizony sűrűbben kell nyúlnunk a melegebb ruhákért. Ehhez igazodva a mai korai órákra egy melegebb átmeneti kabát, vagy egy vastagabb kötött pulóver viselését ajánlom, hiszen a reggeli hűvös könnyen megfázáshoz vezethet. Élvezzék a napsütést, kellemes és biztonságos utat kívánok mindenkinek!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Klasszik Rádió 92. szeptember 29-én, kedden egy picivel 3:48 előtt az imént, ha hiszik, ha nem Yehudim Menuhint hallhatták hegedülni. Fritz Kreisler örökbecsű szép rozmaringját játszotta nekünk, és az ígéret a szép szó, ha nem is szép rozmaring, ígértem, hogy a kávé magyarországi világnapján esküszöm, hogy ez a neve. Ajánlok jó programot, miután kiörjöngi magát mindenki a koffein túltengéstől, hogy október 10-e millenáris dé pavilon, kávé nap, az összes barista ott lesz az összes kávéhoz hasonló, a biztonsági emberek pedig mindenkitől elkobozzák az instant kávét. Mondanám, hogyha lenne humorom, de nincsen. Éppen ezért inkább ajánlom mindenki figyelmébe, mert már csak október 31-éig látogatható az elektrotechnikai gyűjteményben. Tudom, azt kellett volna előtte mondani, hogy közlekedési múzeum elektrotechnikai gyűjteménye, ez nagyon hosszú. Bent a Belbel városban, Kazinci utca 21, egy gyönyörű épület. Na, a kiállítás neve pedig Fő a kávé, ez idáig rendben van. A Teve abraktól az új hullámig. Mert hogy az első szóban, mint ez a bizonyos Teve abrak, szóval néha tényleg azt gondolták róla. De a kiállítás Bécs 1683-as ostromától a virágzó pesti kávéházakon át napjaink legújabb kávézási szokásaig kalauzolja a látogatókat. Megtudhatjuk, hogy Petőfi mit kávézott, kávézott-e egyáltalán, a Pilvax kávéház világa is jön, jönnek a szocialista presszók a fityulás nénikkel, illetve, hát nem véletlenül említettem baristákat, a jelenkor legkifinomultabb technológiái is ott lesznek, irodalmárokkal, kereskedőkkel, rikkancsokkal, ikonikus filmrészletekkel, anekdotákkal, játékokkal és interaktív elemekkel. Ha tehát a csemetének engedik a koffein túltengést, akkor nyugodtan látogassanak el az elektrotechnikai gyűjtemény a Kazinci utca egyik termébe, és itassák őt. Nem itatunk senkit, ez egy jó kulturális ajánló volt. És tavaly volt 100 éve, amikor rengeteg kulturális ajánlattal értem, hiszen 100 éve született meg Zsuzs Éva. Jaj, de jó, hogy megemlékezhetek róla, és jaj, de jó, hogy még mindig itt van köztünk, nem csak azért, mert ugye Zsuzs Kati mesél róla, ahol csak tud, hanem mert játsszák a filmeket, a hihetetlen sor, vagy sorozat, vagy egyszerűen tömeg az, amiket ő rendezett nekünk, és ezek mind a mai napig elérhetők, úgyhogy nagyon szőrmentén és félve említem csak meg, mert nem tudom, hogy mit szabad itt reklámilag mondanom, hogy mely darab. Hát azt mondom, hogy egy Lócsiszár virágnak vasárnapja jövő szombaton az egyik a közmédia kulturális csatornáján, a Magyar Mozi TV-n, csak kimondtam, a Glória lesz látható, aztán a Pokróc az ablakon az M1-en, és még sorolhatnám, de hát van itt aztán minden, ami televíziós film, ami magyar játékfilm, ami miket keressék, még portréfilmet is rendezett, szóval mindent rendezett, de volt ideje rá, mondom, tehát most lenne 101 éves, de nem szomorúan, hanem vidáman gondolunk ezek szerint Zsuzs Éva rendezőre, forgatókönyvíróra, aki egyébként a rádióban kezdte pályafutását, odaosztották be, így alakult, de rendkívül érdekes történet az övé, úgyhogy ajánlom mindenkinek a magyar.film.hu. Zsuzs Éva, akit a Csepeli motorkerékpárgyárban fedeztek fel, kezdetű cikkét. Na ez is már rendkívül jó, és tartozom még persze a névnapok közül a Mihállyal, hát majd elmesélem, hogy hol ül ő, meg kinek a hátán, meg a miért a túlvilágra költöző lelke kísérőtársa, kalauza és bírája. Viszont ami nekem legjobban tetszik, hát a nép úgy gondolta, hogy Szent Mihály napja után a fű akkor sem nőne tovább, ha harapófogóval húznák. Úgyhogy mi inkább locsoljuk könnyedén és nyugodtan.

Klasszik Rádió 92.1. szeptember 29-én a 8 órás hírek előtti utolsó szöveges részt hallhatják itt a Klasszik Nyitányban, és szerintem elvetem a súlykot, mert kerestem remek programokat. Egyrészt ajánlom mindenkinek, hogy Zsurs Éva filmeket nézzen, ugye, mint mondottam volt, másrészt pedig, ha teheti, akkor szombaton, nem, vasárnap, mert az 4-e, látogassanak el a Fővárosi Állat és Növénykertbe. Nem hiszik el, de állatkerti nevelő szülők találkozója lesz. Mindenki azt hiheti, hogy hát ez csak ilyen marketing fogás, kell adni egy bizonyos összeget, és akkor én kiírhatom otthon, hogy a pingvin apukája vagyok. Azért ez ennél sokkal bonyolultabb. Nagyon hivatalos lesz például 9:30-kor a megnyitó dr. Sós Endre főigazgató úrral és Moncskó Évával, az Állatkerti Alapítvány elnökével. Lesz konkrét beszámoló az alapítvány munkájáról, forintokkal és dátumokkal. Aztán jönnek, na ez a vicc, nevelő szülői értekezletek, hát illetve egyáltalán nem lesz vicc, a nevelő apukák, anyukák és szülők más-más időpontokban beosztva találkozhatnak a kedvencükkel, illetve a gondozókkal. Tessék elolvasni, hogy kit, mikor lehet megkérdezni, hogy halad-e a csemete matekból, avagy a hasonlók, és aztán lesz 14:30-kor egy remek tombola sorsálása főtére, meg egyébként is lehet rohangálni mindannak, aki úgy érzi, hogy hát ő még nem nevelő szülő, csak nevelő csemete, mert hogyha jó pecsételési rohangászást hajtanak végre, akkor természetesen sok-sok finom ajándék, édesség lesz majd. És na, a vicc, amit akartam, az elefánt, a kispanta, a víziló, nem, a vízi disznó, a tigris és a vidra szülői értekezletét több csoportra bontva rendezik meg, de a lajhárok örökbefogadóinak egyedekre bontva tartanak szülői értekezletet, tehát Sanyi, Peti, Klárika és a többi. Kell nézni a kihelyezett táblákat, vagy megkeresni a listát, igenis Facebookon, meg az Állatkert oldalán is, hogy mely lajhárok szülői értekezlete mely időpontban is találkozó ponton kezdődik. Biztos, hogy szegény egyedek aludni fognak, azért ez egy jó vasárnap lesz, de érdemes ellátogatni, hát ha valaki ébren találja az ő neveltjét. Tehát állatkerti nevelő szülők találkozója vasárnap a Fővárosi Állat és Növénykertben. Én nem nevelek tovább, inkább jöjjön a Tánc C-dur, Szláv Tánc Dvorzsáktól és a Clevelandi Szimfonikus Zenekartól, a Magyar Szál Szél György, aki karmester, a következő órában pedig a Danubia zenekarral foglalkozunk majd jó sokat, de azt is könnyedén és nyugodtan.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Egész héten kitart a napos, száraz idő. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Országszerte koncertekkel ünneplik október 1-én a Zene Világnapját. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Azt is elmondta, hogy olyan legfőbb ügyész keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Az ukrán elnök szerint már több mint 8000 észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, és további 10000 érkezése várható. Volodymyr Zelenszky közölte, az új kontingens tagjait jelenleg képzik ki a frontra vezénylés előtt, ezért korábban felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét. Becslések szerint Pyongyang már csaknem 15000 katonát küldött Moszkva támogatására, akiket főként a Kurszki térségben vetettek be. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az ország szerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokádokat. A kormány és az ellenzék egymást vádolja, a helyzet elmélyítette. Országszerte koncertekkel ünneplik október 1-én a Zene Világnapját. A programok között szerepel a MÁV szimfonikus zenekar koncertje a Zeneakadémián, a Kult Hídben a Sárik Péter Trió Bartók koncertje, de lesznek programok országszerte Dorogon, Veszprémben, Szegeden is. Mintegy 150 intézmény csaknem 550 programmal várja a látogatókat az idei Múzeumok őszi fesztiválján november 15-éig. A rendezvény sorozat megnyitóján múzeumpedagógiai díjakat is átadtak, 6 intézmény családbarát múzeum címet, 4 múzeumpedagógiai nívódíjat, további 4 pedig külön díjat kapott. Napos, derült, száraz idő várható, napközben 22-26 fokig melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten Zuglóban a Róna utcában a Zugló utcánál felső vezetéket javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni. A 3-as, a 62-es és a 62 a villamos helyett a Bosnyák tér és az Ősvezértere között pótlóbusszal utazhatnak. A 82-es trolibusz pedig terelve jár az Ősvezértere felé, nem érinti a Zugló utca a Lajos Király útja megállót. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Szél Kálmán tér felé vezető utakon, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől a Blaha Lujza térig. Torlódásra kell még készülni a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hüvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utca előtt, a Rákóczi hídon mindkét irányban, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
0: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Sok szeretettel, szokás szerint és kötelezően kívánok jó reggelt, kellemes délelőttöt minden kedves hallgatónknak. Szeptember 29-e van kedd, és Mihály napja, ami nagyon fontos, ha már arkangyalokról beszélünk, és azért beszélünk arkangyalokról, mert az én szívem egy másik arkangyal, Gábriel felé billen, már csak azért is, mert ilyenkor Gabos, de hát főként Gábor és Gabriella nevű hallgatóink is, meg mindenki, aki nem hallgat minket, az is na jól van, ünnepelhető, de a Mihályokra visszatér, hiszen ígértem egy kis néprajzot. Az biztos, hogy ez még nem néprajz. Szent Mihály arkangyal ünnepe fontos, mert az első évezred fordulóján lett az egyház ősi oltalmazója mellett a halottak szószólója is, a túlvilágra költöző lélek kísérőtársa Kalauza bírája, ezt már mondtam, és az utolsó ítélet angyalaként a lélek jó és gonosz cselekedeteit mérlegeli. Szent Mihály lova pedig a halott szállítót, régebben halott szállító sarogját jelentette, nagy kultusza volt Szent Mihály napja hazánkban a 18. század közepéig. Ez a kis farsang ideje volt, a lakodalmak őszi időszaka Katalin napjáig, november 25-éig. Na de akkor jöjjön az okos nép, a gazdasági év fordulója. A legelőre hajtott állatokat hazahajtották, elszámoltak végre a pásztorokkal, rovásokat néztek, hogy mennyi járt nekik. Plusz Szent Mihály napja a cseléd fogadások egyik időpontja. A gyergyői pásztorok Szent Mihály napján a farkas ünnepet tartottak, hogy a csordát a hazatérés idejére megvédjék a farkasok kártételeitől, és van sokféle időjárással kapcsolatos szólás, közmondás, ami már szerintem abszolút érvényét vesztette. Az Ipoly mellett úgy tartották, hogy ha a fecskék még nem mentek el Szent Mihályig, akkor hosszú őszre lehet számítani, szerintem ha voltak, már elindultak. Bácskában pedig a Szent Mihályi keleti szél ígért komoly telet, de most északnyugati van, és az őszi vetésre az előtte levő vagy utána a következő két hetet tartották a legalkalmasabbnak, ha ebbe a földbe még egyáltalán lehet, és érdemes. De nem vagyok én ennyire nem optimista, hiszen optimistának kell lennem, mert beszélgethetünk a Danubia zenekar új évadáról, remek koncertekkel, bérletekkel, sok-sok érdekességgel, és érdekesség, hogy a következő néhány zeneszám, persze, hogy az Óbudai Danubia zenekar feliratú fakból jön majd ide, onnan válogattam, és próbáltam Hámori Máté karmesternek is kedvezni, hogy mert mivel ő lesz majd a beszélgetőtársam, őt is hallhassák többféleképpen, és van egy hát személyes becsípődésem. 86 nap múlva karácsony, végre egy szabad nappal sikerült kiharcolni, hát elég hosszú idő kellett hozzá, úgyhogy következik a Mennyből az Angyal, a Danubia zenekartól, meg a Nemzeti Énekkartól. Szeptember 29-én.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Így bizony, ebben a sorrendben ajánlók, aktualitások, érdekességek, az biztos, hogy most minden a Danubia zenekar körül forog, úgyhogy már most ajánlom a számítógép előtt ülőknek, hogy az utazenéhez.hu-t gyorsan üssék be, és ott mindent megtalálnak majd. Amiről beszélgetünk, az imént csak karmesterként, most azonban szóban is hallható Hámori Mátéval. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
1: Úgyhogy egyrészt mint Liszt Ferenc díjas karmestert köszönthetem, másrészt pedig ugye a Danubia művészeti vezetője és karmestere is, és akkor gyorsan meg kell magyaráznom, én a karácsonyt hoztam be itt a mennyből az aggyallal, de nem lőttem nagyon messze, ha most az anyukák figyelnek, vagy a gyerekek nem mentek el iskolába, mert szerintem igazuk van, ha nem mennek el iskolába, akkor gyorsan az évvégével törődjünk. Diótörőt ígérhetek, ugye, és valami speciális diótörőt, hogy nagyon előre szaladjunk.
2: Haladjunk előre, olyan jó hallgatni a karácsonyi zenéket így még a nyár végén.
1: Ugye?
2: De tényleg, hát igen, a diótörő az egy örök sláger, és nekünk is most már hagyomány az, hogy eljátsszuk a diótörő teljes balett zenéjét, ráadásul olyan formában, hogy egy magyar író vagy költőt megkérünk mindig, hogy írjon egy ilyen mai parafrázis, hogy ő hogy látja ezt a történetet, és mindig születik egy új diótörő mese, ebben az évben Varró Danit kértük meg, aki meg is írja ezt a mesét, úgyhogy ez majd Schneider Zoltán tolmácsolásában fog elhangozni a zenék közt. Ráadásul most idén az a különlegessége van ennek a diótörőnek, hogy csináltunk egy rövidített verziót, kimondottan a kis gyerekesek és a családok kedvéért, aminek a Diócska törő nevet adtuk, és ez délutáni előadásban elérhető, úgyhogy a családoknak is, gyerekeknek is alvás és felnőtt kompatibilis. Viszont a mesét ugyanígy lehet majd hallani, de a koncert rövidebb, tehát hogy ha a kicsike nem tud mondjuk 2 órát a fenekén ülni, akkor is el lehet jönni erre az előadásra.
1: És milyen jó, hogy ezzel kezdtük Hámori Mátéval, mert akkor rákérdezhetek, hogy a hardcore, úgymond fekete öves koncertlátogatók mellett ugye mindenkit várnak, aki még friss?
2: Abszolút, a frissekre utazunk, frissekre is utazunk. Van nyilván törzsközönségünk, aki már a különlegességekre, az ínyent falatokra vágyik, de vannak olyanok, akik idegenkednek a koncerttől, mint műfajtól adott esetben. Lehet, hogy a zenét szeretik, vagy akár a klasszik rádiót is hallgatják, de koncertre nem szívesen mennének. Számukra rengetegféle előadásunk van, akár a kapudrokként is működő zenegyűlölő sorozatot is említhetném, ahol Janklovics Péter űzgúnyot az egész zeneiparból, mindenki nagy örömére, de közben egy teljesen klasszikus koncertet is meg lehet hallgatni. Egy nagyon izgalmas kombináció, aminek most mind a 3 részét játsszuk így az őszi évadban, a 2-es és a 3-as még várat magára, október 11-én és november 15-én lesznek ezek hallhatók, de hát mondhatnám a Semmi Komoly sorozatot is, ahol két különböző műfaj találkozik minden előadáson, például a reneszánsz madrigálok világa a Beatles zenével, ami látszólag távoli egymástól, de egyáltalán nem annyira, ugyanazok a témák, ugyanazok a szerelmi csalódások, ugyanazok a barátságok, csak 500 év távlatából, és hát ezt egy fantasztikus énekegyüttessel közösen a Momkultban mutatjuk majd be szintén novemberben ezt az előadást, úgyhogy nagyon sok hasonló is van, és ahogy már el is hangzott az utazenéhez.hu-n, ott van az összes előadásunk, a legkisebbektől, 3 éves kortól, a teljesen kezdőktől, az abszolút haladókig nagyon sokféle előadással készülünk, hogy tényleg a zene mindenkié legyen, ahogy Kodály atyánk ezt megfogalmazta.
1: És milyen jól tette, én pedig fölteszem a kérdést, hogy az opera hadművelet az egy harci cselekmény, vagy hogy kell elképzelnünk?
2: Az opera hadművelet az egy ifjúsági gyerek előadás igazából, és nem csak gyerekeknek, hanem a felnőttek számára is izgalmas lehet, mert arról van szó, hogy sajnos az opera háznak az énekesei, rendezői szétszélettek, és nem tudják a szerepüket, nem tudják, hogy mi a feladatuk, úgyhogy a közönségnek kell segíteni, hogy a jól ismert operáriák milyen szöveggel és milyen tartalommal szólaljanak meg, sőt, a cselekmény továbbvitelében is mindig a közönség segítségét kérem, szóval olyan ez, mint egy ilyen szerepjáték, sosem tudjuk, hogy mi lesz az előadás vége, és merre fog majd elkanyarodni. Van többféle út, amit be lehet járni az előadásban, de a lényeg az, hogy a közönség dönt, hogy éppen banya, vagy pedig szépséges, ártatlan királykisasszony legyen a szopránból, vagy hogy a bariton az egy apuka legyen, vagy pedig egy gazcsábító. Szóval ezt mind a közönség döntheti el, és ahogy még szórakoztatóbb legyen a felnőttek számára is, az eredeti áriák szövegeit magyarra Per Krisztián fantasztikus költő ültette át, úgyhogy egy igazi összművészeti alkotás az opera hadművelet, amely a mi kis főhadiszállásunkon is hallható lesz a Danubia szalomban a következő időszakban.
1: Egy picikét összeszedem magam, és komoly leszek, hát hiszen a 9. szimfóniához az illik a Nemzeti Énekkarral együtt. Mi ez a Testvérem vagy című koncert, ahol elhangzik például Beethoventől a 9.
2: Hát ugye Alle Menschen werden Brüder.
1: Wodan Samter Fliegerwald, igen.
2: Ja. És ami azt jelenti magyarul, hogy minden ember testvér lészet. És az a vicc, hogy ez nem vicc, mert Beethoven ezt halálosan komolyan gondolta, és a zenéjéből tényleg ez sugárzik egész egyszerűen, nem véletlen, hogy telepakolta a szimfóniáját egy kórussal, 4 szólistával, hogy meg is jelenítse ezt a testvériséget a színpadon, ahol szinte testvéri közelségbe kell állniuk és ülniük a zenészeknek, annyian lesznek majd a Zeneakadémia színpadán. De tényleg ez a koncert nem csak a 9. szimfóniáról fog szólni, hanem Richard Strauss egyik főműve, az Árnyék nélküli asszony című operának a témáiból írt fantázia is elhangzik majd a szerző tollából, tehát Strauss írta át a saját művét, ami a legcsodálatosabb dallamokat tartalmazza, és amely történet szintén az emberi testvériségről, jóságról és a jóság győzedelméről szól, hát amit annyira jó látni és hallani, hogy az ember azért ezt időről időre szívesen szemtanúja lesz annak, hogy tényleg lehetséges a testvériség az emberek közt, zenében megénekelve pedig egészen elragadó.
1: Németül se tudok, de arabul biztosan nem. A szíriai Malek Jandali nevét jól ejtem?
2: Malek Jandalinak.
1: Jandali, nem jó, jó. De így jegyzem.
2: De én se tudom, mert még nem találkoztam a szerzővel, aki egy szíriai zeneszerző, nagyon ritkán lehet szíriai klasszikus zenét hallani. Szíriában született, de most már New Yorkban él, és a világ minden táján nagy zenekarok játszák a műveit. Magyarországon még nem hangzott el tudomásommal ez zenekari műve, úgyhogy most az új zongora versenyét hozza el, ami nem csak magyarországi, hanem európai bemutató is lesz. Nagyon különleges alkalom, mert az ő zenéje az arab népzene gyökereit is felhasználja, mint ahogy azt a mi Bartókunk ugye 100 évvel ezelőtt már megcsinálta a magyar népzenével, de használja a nyugati európai zenének az eszköztárát is, így hát szimfonikus zenekarra komponál, és zongorára ez esetben, és maga a szerző fogja játszani majd a szóló stimmet, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas együttműködés lesz, egy kicsit a keletet idézzük meg november 19-én a Zeneakadémián, és nem csak ezzel a művel, hanem a legismertebb keleti mesékkel, a Seherezádé történetével, Rimszkij-Korszakov tollából, ez egy nagyon jól ismert mű, de a mi zenekarunk az én időszakom alatt még nem játszotta, úgyhogy nekik is egy izgalmas találkozás lesz.
1: Ezek lesznek a mesék a keletről, de megyünk távolabbi keletre, hát kínaiul aztán végképp nem tudok, úgyhogy tessék rajtam segíteni a Sárga folyó zongora versennyel és a többivel, mit hallhatunk ezen sorozat záró koncertjén.
2: Igen, hát Ren Chang Fu nevű karmester fog érkezni a távoli Kínából, és hoz magával egy kiváló zongora művészt is, aki ezt a Sárga folyó zongora versenyt fogja előadni, amint számunkra ismeretlen. Kínában abszolút alapműnek számít, sláger darab, hogy úgy mondjam, nagyon-nagyon jól ismerik, és egyfajta ilyen nemzeti jelképként is használják a kínaiak, ami a zenét illeti, ezt a Sárga folyó zongora versenyt most Magyarországon mutatják ezt be, és mellé párosítottam az Új világ szimfóniát érthetően, hiszen az Új világról mi mindig nyugatra gondolkodunk, és nyilvánvaló Dvořák az Amerika Egyesült Államokban tartózkodva írta meg az Új világ szimfóniát, ami még néger spirituálékat is bele, és indián dallamokat is bele komponált. De hát az Új világ az jelentheti a keletet is, és a kelet-nyugat találkozása mindig nagyon izgalmas az egész évadunkat, ahogy a Malek Jandali koncert esetében is. Ez a találkozás, a nyugati és a keleti kultúra találkozása határozza meg, úgyhogy ez lesz majd a szezonzáró koncert áprilisban Ren Chang Fu vezényletével, szintén a Zeneakadémián. Nagyon izgalmas lesz, hogy egy nyugati új világ és egy keleti új világ kerül majd egymás mellé.
1: Nem akarok fogadatlan prókátor lenni, de azért a zenekar tagjai hihetetlen mennyiségű új információval gazdagodnak mindig, új darabokkal, a crossoverek kapcsán is, ez rengeteg próba. Imáikba foglalják Hámori Máté nevét, vagy ne kérdezzem őket, ha...
2: Vagy átkaikba.
1: Vagy önni, ha ön nincs.
2: Attól függ, melyik időszakban és melyik zenét kérdezzük meg. De alapvetően azt gondolom, hogy büszkék arra, amit csinálunk, mert Ezek ugyan a koncertek, de a koncertekhez nagyon sok más dolog is kapcsolódik, hiszen a mi zenekarunk alapvető működése, hogy a társadalom számára elérhetővé akarjuk tenni a zenét más programok kapcsán, és például a Beethoven projekt, ami most volt nem olyan régen a szezonnyitónkon, ahol hallássérült embereknek próbáljuk akadálymentesíteni a zenét különböző fizikai eszközökkel, jeltolmácsolással, lufikkal és különleges hallókészülékekkel. Ezt a programunkat is folytatjuk, mint ahogy a közös hangprogramot is, ami a Mese a Keletről koncerten lesz majd látható, ahol az ország legszegényebb településeiben zenét tanuló gyerekekkel muzsikálunk együtt, akár az ő településeiken, például karácsonykor karácsonyi koncerteket adunk, és akár amennyiből az angyalt is eljátszunk velük. De Budapesten is hallhatóak lesznek november 19-én ezek a csodálatos fiatalok, akik direkt erre az alkalomra készülnek már. Némelyikük csak most kezdett hangszert tanulni, csak egy-két hangot tud pengetni, de már is zenekarban játszhat, és ez óriási motivációt ad nekik a továbbiak, hogy tanuljanak, hogy kitartsanak, hogy együtt maradjanak, hogy reményt lássanak abba, hogy mégis ezekből a zsáktelepülésekből is vezethet út a tanuláson és a kitartáson keresztül. Szóval ezek a programok, a közös hangprogram is, és a Beethoven program is meghatározza a zenészeink mindennapjait, és szerintem büszkék erre a munkára.
1: Én is így éreztem és gondoltam, hogy elnézést a kérdés feltevésért. Azért viszont nem kérek elnézést, hogy hát nem sokára itt az Operaház fantomja következnék, ugyancsak Hámori Máté karmester meg a Danubia zenekar jóvoltából, de Eckhardt Gáborra rá kell térni, azért ő, amit ő csinál, az ikonikus, és most a mecénások kapcsán beszéltünk legutóbb róla, ez folytatódik? Vannak még kalandozások?
2: Abszolút Eckhardt Gábornak kimeríthetetlen tartója van, kimeríthetetlen zenei tudása, és a zenei tudás mellé azért nagyon kell az a szórakoztató előadásmód, ami mindig érdekfeszítővé tudja tenni azt, amiről beszél, vagy zongorázik, vagy előad. Szóval Eckhardt Gábor az egyik sztárja a zenekarunknak, aki továbbra is folytatja a Danubia Szalonban a sorozatát, a mecénásokról. Uh-huh. Rengeteg ilyen volt a zenetörténetben, nagyon kellettek is, mert nélkülük jó pár remek mű nem született volna meg, és a mai mecénásoknak is szeretném megsúgni, hogy lehet mit tanulni ezektől a régi grófoktól és hercegektől. Ma is szüksége van az éhező művészeknek, a gazdag emberek segítségére és jó ízlésére. Úgyhogy Eckhardt Gábortól, ha másért nem is tanulni, nagyon érdemes eljönni ezekre a koncertekre, de egyébként maga a zene is azt gondolom, hogy elég jó lesz és élvezetes, úgyhogy várjuk önöket a mecénások koncertjeinken is.
1: Nem a mecénásokról jutott eszembe, de fölteszem a kérdést. Bérletet venni az jobb, az egy belső körbekerülést jelent? Nem elég, ha csak rábökök út a zenéhez? .hu, tuf, itt van egy remek program, oda megyek. Mitől több a bérlet?
2: A bérlet annyiban több, hogy vannak emberek, akik szeretik ugyanabból a perspektívából átélni az egész évadot, annak nagyon jó helyek, meg még jobb helyek a Zene Akadémián, és vannak extrák is, mert van például egy közönségtalálkozós zárókoncertünk, egy gálakoncertünk, amit tavaly vezettünk be a nyár első napjaiban, ahol a bérleteseinkkel külön fotózkodás is volt most például, külön közönségtalálkozó, egy kis pesgőzés, tehát egy olyan extra körbe valóban be lehet kerülni, ami a kiválasztottak, hiszen a leghűségesebb hallgatóinkat és rajongóinkat szeretnénk jutalmazni időről időre, megismerni őket, megkérdezni a véleményüket, ahogy idén is megkérdeztük, hogy a következő szezonban miket szeretnének hallani. Nagyon fontos számunkra az, hogy a közönségünket megismerjük, és tényleg boldoggá tudjuk tenni, hiszen végül is ezért működünk, ezért kapunk támogatást, ezért létezünk, hogy elvigyük a zenét mindenkihez, és mindenki legnagyobb megelégedésére működjünk.
1: Így legyen, ennél okosabbat most nem tudok mondani. Én nagyon szépen köszönöm Hámori Máténak, hogy szóban rendelkezésünkre állt. Most virtuálisan elküldöm, hogy az Operaház fantomjára készítse föl a zenekart. Én pedig szólok, hogy hát ha már karácsonnyal kezdtük, ne felejtsék el, hogy többféle karácsony is van. Ugye a Diótörő teljes balettzenével, Varró Dániel meséjével. Kis karácsony, nagy karácsony bemutató az már jóval korábban, és itt van a Diócska törő, mindazon bolhák kedvéért, akik nem bírnak ki nagyon sokat. De még egyszer útazenéhez.hu, itt keressék a Danubia zenekart. Én jó évadot kívánok, kéz- és lábtörést azt nem, rájöttem, hogy ezt nem szabad kívánni, de sok-sok értő hallgatót és zenét megszerető, akár a Danubia miatt és által megszerető, jó szívű és jó fülű embert kívánok.
2: Köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra, és természetesen ez a beszélgetésünk elérhető, utolérhető és újra meghallgatható az összes karácsonyi intimitással együtt majd Spotify-on, ami Spotify fülünkön, fülek pedig legyenek nyitva, Operaház fantomja, persze, hogy Andrew Lloyd Webbertől, és persze, hogy a Danubia zenekartól. Már átért, úgyhogy Hámori Máténál van a karmesteri pálca.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten Zuglóban a Róna utcában a Zugló utcánál felső vezetéket javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni.

0: A 3-as, a 62-es és a 62 a villamos helyett a Bosnyák tér és az Őrsvezértere között pótlóbusszal utazhatnak, a 82-es trolibusz pedig terelve jár az Őrsvezértere felé, nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos király útja megállót. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Széll Kálmán tér felé vezető utakon, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől a Blaha Lujza térig. Torlódásra kell még készülni a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hüvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utca előtt, a Rákóczi hídon mindkét irányban, a 10-es főúton a Szürömi körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Kovács Botond, PKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket ezen a csodás kora őszi keddi reggelen. Ma kifejezetten friss, de ragyogóan napos idővel indul a napunk. A reggeli órákban mindössze 10 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk. Az égbolt teljesen derült, és a keleti szél is csupán mérsékelt. A mai nap a kalendárium szerint Szent Mihály napja. A népi megfigyelések úgy tartják, hogy Szent Mihály öltöztet, Szent György pedig vetkőztet, ami arra figyelmeztet minket, hogy mostantól bizony sűrűbben kell nyúlnunk a melegebb ruhákért. Ehhez igazodva a mai korai órákra egy melegebb átmeneti kabát, vagy egy vastagabb kötött pulóver viselését ajánlom, hiszen a reggeli hűvös könnyen megfázáshoz vezethet. Élvezzék a napsütést, kellemes és biztonságos utat kívánok mindenkinek!

Klasszik Rádió 92. szeptember 29-ének kedden a kávé világnapján. De csak azért nyeltem ekkorát, mert folyadékokkal folytatjuk. Én nem tudom, hogy került ide elém programajánlatként, de az biztos, hogy holnap este 6-kor az 5-ös 10 művelődés házban folytatódnak a gasztrotörténeti kalandozások, és hát mi más, mint a sör kerülhetne előtérbe. Szóval a sörvilágában merülhetünk el, plusz van 4 különböző íz, amit meg lehet kóstolni, én, dehogy is. És az étel sem marad el, mert barna sörben sült kolbásszal lehet lekísérni az italokat, köszönhetően a Ferdinand Monalia étteremnek, ami egy pár lépésre van az 5-ös 10-től, és tulajdonképpen ott kéne lennie Martin Imrének, de Martin Imre egyrészt magával, másrészt pedig Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével kalauzol el mindenkit a sörvilágában, jó csesörökkel, cseh kultúrtörténet, nem, sör kultúrtörténeti és sör történelmi adalékokkal, adalékanyag mentesen, tehát kedves szomjas férfi társaim, és mindenki más, holnap 18 óra, 5-ös 10 művelődési ház, és miután mélyen elszégyeltem magamat itt a folyadékok miatt, folytassuk már megint azzal, Lelki Fröccs, péntek 6 óra KKK, Kaszásdűlői Kulturális Központ a Pete Ferenc tér 2-ben. Régi ismerősöm Limpár Imre mesél és segít mindenkinek erőforrásaink leltára, hogyan töltsük fel lelki elemeinket címmel. Ez egyfajta módszertani gyors talpaló, hogyan is tölthetjük ki saját lelki életünket, és tölthetjük föl ezt a bizonyos lelket, ami néha kiadja az utolsó cseppeket is magából, és úgy érezzük, hogy már nincsen semmire se erőnk, se idegünk, de lesz, Limpár Imre segít. Még egyszer, tehát péntek este délután 6 óra KKK, Kaszásdűlői Kulturális Központ, és akkor még gyorsan valami írás féleség, ha már itt az ivás féleségről meséltem. Csütörtök 17:30 magvető kafé a Dohány utca 13-ban. Másik élet, ez egy remek sorozat terápiás írással meg hasonlókkal, de a másik élet az egy novellás kötet, és az egyik szerzője Fiala Borcsa, aki érkezik is vendégként. Most nem receptekkel, hanem írásokkal, meg talpraállással, újrakezdésről, és tényleg egy másik életről beszélget majd Fiala Borcsa Kuruc Adriennel és Kertész Edina, szintén íróval. Ők egyébként irodalomterapeuták is, úgyhogy mindenki, aki úgy érzi, hogy valami baj van, az a nehéz időkben gyógyírt találhat az írás segítségével a fájó sebekre. Különösnek hangzik, de tényleg erről van szó. És akkor folytassuk zenével, találkozások Liszt Ferenccel. Szerda 6 óra a Zeneakadémia 10-es terem, és egyáltalán nem ezért hoztam föl én ezt a Liszt koncertet, mert hogy gyönyörű hölgy az elő, de hogy nem, tehát az Orpheus, a nagy koncertszóló, a második Hámol ballada, meg a Prométheus szimfonikus költemény Alexandra Kaptein-től hangzik el. Kaptein-nak kellene nagyon németesen mondani, de szerintem osztrákosan kell mondanom, úgyhogy a kezdési időpont 6 óra, ha gyönyörű fürtöket és gyönyörű Liszt darabokat szeretnének hallani, akkor nyugodtan tébláboljanak a Zeneakadémián, szabad, tényleg gyönyörű, és a 10-es termet keressék, segítenek majd önöknek, itt lehet találkozni Liszt Ferenccel, illetve Alexandra Kaptein-nal. Na, volt itt folyadék, volt itt szépség, folytassuk, és ha szabad, akkor Stravinsky-jal, illetve Szabó Marcellel és Bánkövi Bencével, na, sokan vannak, ez meg szeptember 29-e, vagyis szeptember vége a klasszik nyitányban.

Klasszik Rádió 92. szeptember 29-én kedden nem sokára majd érkeznek a 9 órás hírek, utána pedig foglalkozunk viszonylag könnyedén egy nehéz témával, az elvált nők klubjával, de attól lesz könnyed, hogy ennek a musical premierjéről tudunk majd információkat szerezni, remélhetőleg Taulós Ritától, illetve Gergely Róbertől. A Ramart Színházban november 13-án lesz majd a bemutató, de hogy akkor egyrészt elnézést kérjek Bánküve Bencétől, mert nehezen ejtettem ki a nevét. Most egy kis komolyság, ami annyit jelent, hogyha szeretnének egy gyönyörű helyen, gyönyörű muzsikával eltölteni másfél órát, akkor szombaton 3-4-7 körül válasszák a kőbányai Szent László plébániát. Na erre nem gondoltak volna, ugye? Áhim Erzsébet játszik majd orgonán. Gyönyörű lesz. De itt nálunk is az lesz. Hát kivéve a híreket, de azt pedig viseljék szeretettel itt a Klasszik Nyitányban. Szeptember 29-én.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Egész héten kitart a napos, száraz idő. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. 14. Leópápa párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára, illetve a lehetséges megelőzési módszerekre hívják fel a figyelmet ma a Szívvilágnapján. A kezdeményezés részeként szervezett vérnyomás és koleszterin szintmérést tartanak, valamint az egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarországon évente mintegy 30 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri problémák miatt. A kardiovaszkuláris megbetegedések az egyik leggyakoribb haláloknak számítanak hazánkban. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszerhulladék csökkentésére és a környezettudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek egyharmada minden évben kárba vész, miközben csaknem 1 milliárdan éheznek világszerte. Az ételhulladék mérséklése emellett segít az éghajlatváltozás lassításában és a fenntarthatóbb gazdálkodásban. A Népih idén is megkérdette az élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezését. Az akcióhoz több áruházlánc is csatlakozott. A vásárlók minden online rendelés mellé egy hűtőmágnest kapnak ajándékba. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyet legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Szent Mihály napja van, a magyar néphagyományban az ősz kezdetét, valamint a gazdasági és pásztorév fordulópontját jelenti. Több hiedelem, szokás és időjárási megfigyelés is kötődik ehhez a naphoz. A hagyomány szerint a pásztorok ilyenkor hajtották be az állatokat, illetve kapták meg fizetségüket. Az alkalomhoz kapcsolódva ma tartják hazánkban az állattenyésztők napját. A szakma képviselői ilyenkor gyakran országos találkozókat tartanak, valamint konferenciákat és kiállítást. Sokat szerveznek. Derült napos, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Szélkámán tér felé vezető utakon, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton a Baross tértől a Blaha-Lujza térig. Torlódásra kell készülni a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, az Egér úton a Balatoni úttól, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utca előtt, a Rákóczi hídon mindkét irányban, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Lassú még a haladás a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton a Blahalújza térnél és az Üllői útnál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, továbbá a Váci úton befelé a Fóti úttól szakaszonként. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Szeretettel kívánok az utolsó órára is jó reggelt, kellemes délelőtöt, meg sok kitartást mindenkinek. Ránk is fér itt a Klasszik Nyitányban, ami tulajdonképpen könnyedségről és nyugalomról szól. Hát egy remek témát fogunk érinteni, de csak a címe szerint Elvált Nők Klubja. Persze mindenkinek az 1996-os kultfilm jut majd eszébe, Andy, Brenda és Alice történetével, de ez most egy új bemutató lesz. A Ramár Színházban mutatja be a Lilium produkció az Elvált Nők Klubja című musicalt, és Tallós Rita rendezésében lesz majd a bemutató meg a darab, úgyhogy nagyon remélem, hogy Tallós Rita fölveszi és beszélgethetünk egy jót, és Gergely Robert színművész énekes is fölveszi, és beszélgethetünk egy jót a darabról, hogy miért fontos, hogy már az elkelt jegyek mit jelentenek, mire vagyunk kíváncsiak, a zenére, a könnyedségre, vagy erre a helyzetre, amit jelent. A helyzet pedig az, hogy próbáltam itt zenét válogatni ehhez a témához, Elvált Nők Klubja. Viszonylag kevés klasszikus muzsikát találtam, úgyhogy Gordiuszi csomót átvágva inkább fölhívom mindenki figyelmét, hogy már befejezte nyári turnéját Kalmos Felicián, és elindul majd a téli turné, sok-sok állomással, sok-sok téli, picit havazós, picit ajándékos, bocsánat, picit karácsonyi darabbal, úgyhogy jöjjön egy kis téli mese, és keressék Kalmos Feliciánt elérhetőleg koncertekkel, csellóval, közvetlenséggel, tánccal, tapssal, ránk fér, és mindenkire fér. Nem sokára pedig az Elvált Nők Klubját keresem, illetve elnézést, Tallós Ritát keresem, de a krákogás helyett most jöjjön valami igazi Kalmos Feliciános csellós téli mese, és még egyszer mondom, indul a téli turné, keressék őt is. Minket pedig hallgassanak, önök könnyedén, nyugodtan, én picit nyögvenyelősen, de egy remek musical premierrel.

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: A mi múzsánk pedig Tallós Rita, művésznő, nagyon nagy szeretettel köszöntöm, kívánok kellemes délelőttöt. Jól van?
2: Jaj, én is mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlök. Jól vagyok, ebben a pillanatban léptem ki az edzőteremből.
1: Jó, akkor az egészségügyre nem kell rákérdeznem, a nyári rettenetes baleset, vagy nem tudom milyen, akkor minden rendben van, ugye?
2: Ma bokám nagyjából igen, hát még nem olyan szép vékony, mint kellene, mint a
1: másik. De. Nekem azt kell mondani, hogy de. És azt kell mondanom, hogy annak ellenére, hogy egy darab jegyet nem fognak elérni a kedves hallgatók arra az előadásra, amire beszélünk, azért nyilván kell beszélni a Lilion produkcióról, meg most az Elvált Nők klubjáról. Művésznő, én azt mondtam a hallgatóknak, hogy hát ezt mindenki ismeri a filmből. Dobjuk ki a fejünkből azt, ami a filmből megmaradt?
2: Nem, szerintem, mert ez egy olyan kultfilm, hogy minden hónapban valamelyik tévécsatorna lejárta.
1: Bizony.
2: Úgyhogy nagyon sokszor láttam én is, mert nem, ha leragadok, nem tudok eljönni a tévé előtt. És azt hiszem, hogy akik ismerik a filmet, azok boldogan eljönnek megnézni a musicalt. Mert egy olyan kedves történet meg az egész sztori, és remélem, hogy a színészek is fölzárkóznak, az én színésznőim is remekek lesznek. Hát nem, sajnos a Goldie Hawn nem vállalta. Meg a Bette Midler se, de hát igyekeztem nagyon jó színésznőket szerződtetni erre, úgyhogy azt hiszem, hogy jól fog sikerülni az előadás.
1: Mi volt az alapötlet, hogy ez a téma, ez mindig megél, hogy a humor mindig megél, vagy ezt el lehet máshogy is mondani? Mi volt az alapötlet az ön fejében, művésznő?
2: Hát az alapötlet az, hogy ez egy női színház, Lilion Produkció női színház. Uh-huh. És én mindig keresgélek olyan előadásokat, ami nőkről szól, női problémákról, és természetesen humorral, mert mi egy bulvár színház vagyunk. Tehát a legfontosabb az, hogy a néző 7-kor bejön, és elfelejti, hogy a gyerek egyes kapott, megbukott, hogy a munkahelyén milyen probléma volt, hogy otthon, tudom én, nincs megfőzve holnapra. Uh-huh. Tehát ezeket mind elfelejt, ez összes rossz dolgot, ami az életben van, és 7-től 9-ig kikapcsolódik, és felszabadult a nevet. Persze mindig vannak a mi előadásainkban olyan hullámvölgyek. Én szeretem a hullámos utat a végjátékon belül is. Azt szeretem, hogyha hazamennek, és azért még elgondolkodnak. Tehát olyan sztorik vannak, vagy olyan helyzetek, amik főleg a férfiaknak mondjuk elgondolkodtató, hogy ja, más felesége is ilyen ebben a helyzetben, az élet ebben a szakaszában, nem csak az enyém. Azt hittem, hogy csak az enyém hülye, meg hiszterikus, meg ilyen-olyan, de hát bizony vannak szakaszok az életben, amikor a nők nem szívesen beszélnek róla, vagy magukban tartják, és úgy gondolják, hogy a férfire nem tartozik, pedig egy társ nagyon sokat tud segíteni, hogyha végre megérti. Most aki beül hozzánk férfi, mint társ vagy férj, húzza magával a feleség, nő, akkor azok mindig úgy elcsodálkoznak, és ők is nagyon jól szórakoznak, hála Istennek.
1: Én itt végignéztem a film adatlapját, ott zenének Mark Shyman van megjelölve, de hát az filmzene, hogyan kerül ide a zene, milyen zene van benne, művésznő, és lesz benne?
2: Hát ez egy musical, amit már bemutattak Amerikába is, és ismert dalok vannak benne, tehát ismert amerikai slágerek, meg angol slágerek vannak benne, és amik emelik az egész darabot, és mi leginkább zenés darabokat szoktunk játszani, mert arra van igény, és hát én úgy gondolom, hogy ezek olyan nagyon jól összeférnek ezzel a darabbal, és egy nagyon kellemes musicalt rakunk megint össze, amelynek novemberben lesz megint a Ramban a premier. Illetve november elején még megyünk Debrecenbe, Pécsre, Győrbe, lesz egy előpremier, tehát egy vidéki előpremier, és utána jövünk a Ramba, azt hiszem, hogy 14, 15, 16, 17, így játszunk.
1: Úgy sincsen rá jegy, úgyhogy én azt ajánlom mindenkinek.
2: De, hát azért még talán.
1: Jó, szó. Lilionprodukció.com, itt érhető nagyjából minden most...
2: Meg a Facebookon.
1: Meg a Facebookon. Úgy teszek, mint ha értelmiségi lennék, és örülök Lombos Márton költőnek, hogy ő az övé a dalszöveg. És akkor hogy sikerült a kedves művésznőket vagy kiválasztani, vagy a nagy tolongásban az egyiket ellökni, hogy te nem lehetsz, vagy nehéz dolog volt
2: hát,
1: ez?
2: Nem, én nem szoktam ellökni színészeket, bár az a nagyon furcsa helyzet állt elő, ami nekem nagyon jó leszik, és úgy kicsit meg is lepődök, hogy most már sok jelentkező van színészek, akik fölhívnak, és azt mondják, hogy ráérnének, és szívesen jönnének hozzám. Hát ami nagyon jó leszik természetesen, hogy egy ilyen maszek magánszínházat komolyan vesznek, hiszen most már eléggé elő vagyunk a listán, ugye fej mellett vagyunk az Alex-el a Veresegy Színházzal, akik azt hiszem 12 éve működnek, mi pedig 7 éve, úgyhogy sikerült magunkat fölküzdeni, és van egy elég komoly fánklubunk, egy komoly nézőközönségünk is. Tehát visszatérve a színészekre, igen, nehéz választani, mert mindig vannak olyan színészek, színésznők, akik még nem dolgoztak velem, akiket kiválasztok, és ráesik a választás, de sok olyan színészünk van, akikkel már az előző előadásokban is dolgoztunk, és megint itt vannak. Az azért jó nekem, mert ők viszik a többieket, és sokkal hamarabb megértik, és fölveszik a ritmus azok a színészek, akik még velem nem dolgoztak.
1: Most mélyen el fogok pirulni, és rákérdezek, hogy a Mesztelen Igazság az megye az új évadban is lesz-e, és készüljek?
2: Hogyne.
1: Lesz?
2: Természetesen, hát az a tavalyi darabunk volt, az is egy elég ritka dolog, szintén az interneten találtam, egy brit író.
1: Dave Simpson.
2: Tehát egy brit darab, igen, aminek az a lényege, hogy itt 5 darab színésznő, illetve 5 darab nő, mindenféle korosztály, 30-tól majdnem 70-ig úgy döntenek, hogy elmennek egy rúttánc tanfolyamra. Ki, valaki azért, mert még szeretne bepasizni, mert nem volt életében még férfi, a másik el akar válni, a harmadik a szexuális életét akarja rendbe rakni otthon, a negyedik az nem tudom, a férjét akarja meglepni, és ezek összebarátkoznak, és mindenféle dolog jó is és rossz is történik velük, de hát igazából lesz belőlük egy nagyon komoly baráti közösség. Most hozzá kell tennem, hogy az én színészném augusztustól tavaly igazi rúttánc tanfolyamra jártak. Kellett járniuk, tehát ez volt a kikötés, hiszen nem lehet egy rúd mellé úgy odaállni, hogy nem tudnak az alap dolgokat nem tudják. Van, aki jobban, van, aki kevésbé, de mindenki komolyan vette és csinált, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk.
1: Lehet egy kis konyha pszichológia, hogyha hölgyekről beszélünk, akkor a ki üljön a nézőtéren, ott is hölgyek üljenek?
2: Nem, mint mondtam, én nagyon örülök, hogyha hozzák a pasikat is, mert ők is nagyon élvezik, és úgy látom, hogy egyre több úriember ül a nézőtéren, és nem bánja meg. Mert mondom, megtud egy csomó olyan dolgot a nőkről, a hozzátartozóikról, amit nem is sejtett eddig, és mindezt persze nagyon sok humorral és rácsodálkozással, hogy ja, ez is, ja, ez tényleg így van. A nők meg azt látom, hogy mindig lögdösik a pasikat, hogy na ugye, nem csak én vagyok ilyen, na ugye.
1: Jó, a kiválasztás, mármint a szereplő kiválasztásról már esett szó, a rendezésről, mint zsákból, ha úgy kell velük bánni, vagy egyszerűen csak beengedjük ezeket a nagyságokat, és könnyű a helyzet, kell-e igazi rendezőnek lenni, vagy egyszerűen működik ez magától?
2: Hát most ezt inkább a színésznőktől kéne megkérdezni, nem tőlem, mert ez ilyen sután hangzik az én számból, hogy igen, én rendezek, és hát én úgy gondolom, hogy velem egyik oldalról nagyon könnyű dolgozni, mert ha odaadják a kezüket a színészek, akkor én belülük dolgozom, és kitalálok mindent, sőt, hát a vígjáték az egy nagyon nehéz műfaj, sokkal nehezebb, mint a dráma, mert nagyon pontosan kell a színpadon összedolgozni, és ugye elolvasunk egy darabot, nagyon jó, mert nevetünk rajta, mert egy vígjáték. De hát azt még korán sem végjáték. A végjáték attól lesz végjáték, hogy egy csomó helyzetkomikum van a színpadon. Ugye, ami arról szól, hogy minden szereplő saját magával van elfoglalva, mindig abból lesznek a félreértések, vagy arra, abból történnek a bajok, hogy nem egymásnak beszélnek. Tehát nem egy társalgási darabról beszélünk, ahol mindenki egymásnak beszél és érvel, hanem egy olyan darabról, ahol mindenki csak magára figyel, illetve meghallgatja a másikat, de rögtön az jut eszébe, hogy benne, vele, nélküle, ellene mi történik egy hasonló szituációban. Most ezt ezért nagyon pontosan le kell kottázni. Ebben a partnerek, a színészek, és most már akik velem dolgoztak, tudják, hogy én hogy dolgozom, akkor nagyon könnyű a dolguk, mert nem az történik, hogy ülök a nézőtéren, és azt mondom a színésznek, hogy ne csináljon valamit erre a jelenetre, és akkor nem tetszik, akkor azt mondom, hogy na jó, ez nem jó, akkor holnap csináljon mást, hanem én pontosan megmondom, hogy mit csináljon, amit megtörtünk. Természetesen, ha nem érzi jól magát abba, akkor eldobjuk és kitalálunk mást. De alapvetően ettől könnyű velem dolgozni, illetve ettől is van, akinek ettől nehéz. De ez attól függ, honnan nézzük. De minden esetre nálam van a kormány, én látom azt, hogy ez hogy lesz homogén ez a produkció, és hogy lesz egységes, de emellett egy komoly műhely munka, mert természetesen elfogadom a színészeknek az ötleteit, hogyha valamit gondolnak, vagy akkor abszolút azt, ha be tudom építeni, és működik, akkor azt elfogadom, és megköszönöm. Tehát nagyon, és nagyon jól dolgozunk együtt, én azt látom a színészekkel.
1: És ez a lényeg, meg az a lényeg, hogy az utolsó kérdésemet azt csak pirulva teszem föl a Mesztelen igazságnál, tudom, hogy mit nézek a színpadon, zárójel bezárva. Itt az elvált nőknél látvánnyal kell-e foglalkoznom, vagy szöveghelyzet, kell-e külön vizualitás?
2: Hát van nekünk projektorunk, tehát azért lesz vizualitás a színpadon, meg fények, meg igyekszünk a helyszíneket, ugye, mert több helyszín van. Hát én is örülnék, hogyha például a Pesti Magyar Színház igazgatója lennék, akkor könnyebb dolgom lenne, mert azért akkor lenne letfal, akkor tehát nagyobb lenne az egész műszaki park, a világítás, a hangosítás, bár a hangosítás azt hiszem, hogy az osztályon felüli nálunk, az Csomor György csinálja, ő a hangmérnökünk, és a világítás is nagyszerű, és igyekszünk egy olyan helyzetet teremteni, hogy ezzel tudjunk utazni, hogy ez mindenhol működjön, az ország minden területén, és közben profi legyen, mert ez nagyon fontos, hogy mi nem egy Hackney brigád vagyunk. Most már ez a 9. produkciónk, folyamatosan játszuk az összeset, és én nekem nagyon fontos az, hogy ez egy minőségi színház legyen. Természetesen van egy határ, amit nem tudunk már megugrani, tehát a lehetőségeinken belül erre nagyon vigyázunk, és én nagyon kényes vagyok erre, hogy így legyen. És van nekem egy társam, a New Season produkció, Timár Kriszta, aki szintén ezt az egészet felügyeli, és a financiális részét viszi, tehát nagyon jól össze tudunk dolgozni a művészi és a financiális résszel, hogy ez együtt működj, ez csak így lehet, mert egy színész vagy egy rendező arra nem képes, hogy ezt az egészet megszervezze, vagy eladja, vagy kibérelje egy színházat vidéken, vagy egy műfázat, és ezt az egészet összerakja, tehát ez a bízza szakemberre című helyzet. Úgyhogy megvan osztva a munka, ugye majd 60 ember fölött diszponálunk most már, színészekkel, műszakkal, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy elég profi helyzet állt elő, és egy elég profi színház vagyunk, avval együtt, hogy a saját pénztárcánkban gazdálkodunk, de mindig igyekszünk minőségi darabokat előállítani és felrakni a színpadra, és úgy látom, hogy a közönség ezt értékeli, hála Istennek, úgyhogy várok megint mindenkit nagy szeretettel az új darabra.
1: Na, rendben vannak a végszavak. Köszönöm szépen a háttérinformációt. Motorra ne tessék ülni soha többet, de ez csak
2: nem
1: így zár.
2: Nem adatta velem a családom.
1: Jó, és abszolút igazuk van. Illetve én néhány perc múlva Gergely Róberttel beszélgetek. Kell-e valamit üzenni, üzene valamit, mond-e valamit, adjak-e át valamit gyorsan?
2: Igen, hogy tanulja meg a szüleget. Bár neki nincsen ilyen problémája, mert ő tényleg nagyon profi. És mindent tud a szakmár, mert ugye egy öröm vele dolgozni, úgy is, mint családtag, hiszen az ex-sógorom, és a húgom csinálja a koreográfiát, a lányom játszik benne, a húgom lánya csinálja a jelmez díszletet, tehát igazán mondhatom, hogy ez egy komoly családi vállalkozás, és egy családi darab, ami azt hiszem, hogy nagyon pozitív ebben a felállásban, és nagyon jól működünk együtt.
1: Így legyen, átadom lilionprodukció.com, ott tessék vadászni a jegyekre, ezt most már a hallgatóknak mondtam, de talosítanak. Elvált nőklubja. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok.
2: Én is köszönöm.
1: Viszhal, illetve hát viszlát, mert vizualitásról is van, illetve hát lesz majd szó tulajdonképpeni bemutató november 13-a, aztán 14-e, 15-e, de már most föl kell készülni, hogy nagyon sokan érdeklődnek, úgyhogy nagyon sokszor kell még játszani, meg tessék keresni ugye a vidéki előbemutatókat is, és amíg én Gergely Róbertet vadászom, addig Kalmus Felicián szóljon, úgyis indul a téli turnéja, akkor egy jó kis téli keringővel. Előlegezzük meg, hogy lesz karácsony, lesz tél. Klasszink Itány, az pedig van, szeptember 29-én, könnyedén és nyugodtan.

0: Ez itt a Klasszik Nyitány szeptember 29-én, és ahogy megígértük, hölgyeknek, uraknak, mindenkinek, Gergely Robertet köszönthetem nagyon nagy szeretettel. Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és téged régen találkoztunk elő.
0: Jól van, akkor maradjunk annyiban, hogy most már szerintem kellemes délelőttöt kellett volna kívánni, és most jön a fekete leves, mert pár perccel ezelőtt beszélgettem Tallos Ritával, aki azt üzeni, hogy tessék megtanulni a szöveget, de egyébként minden jót elmondott Gergely Robertről, tehát a profizmust, meg jaj de jó, csak az a szöveg. Én átadtam az üzenetet, jó?
1: Köszönöm, akkor már is elkezdem tanulni.
0: Elvált nők klubja, remek hölgyekkel, remek darabbal, jó-e itt elnyomva lenni, vagy háttérben lenni? Ugye eleve a Libion produkció az hölgyekre épülő. Milyen itt férfinak lenni?
1: Hát itt azonnal

0: érdemes átgondolni, hogy miért. És bizony itt házasságok mentek tönkre, vagy mennek tönkre, és ebben mi férfiak általában alul maradunk.
1: Ez egy nagyon fontos probléma, ez nagyon sokakat érni. Hihetetlen siker volt maga a film, és szerintem mindig felmerül ez a téma. Csak nem így, hogy három hölgy szövetkezik, összefog, beszélget.
0: Azok, akik tudják, hogy ez a film, ez a kultfilm miről szól, hiszen minden karácsonykor, vagy ilyen sátoros ünnepekkor műsorra tűzi a televízió, azok nyilván vagy úgy nézik, hogy már túl vannak ezen, vagy úgy nézik, hogy velem ez nem fog megtörténni. Én azok közé, a srácok, férfiak közé tartozom, akivel kétszer is megtörtént, tehát így módon van némi háttértapasztalatom és otthonról hozott élményanyag, hogy milyen elvált férfinak lenni. Úgyhogy ez a téma, ez örök.
1: Értettem, nagyon sokan érdeklődnek, hihetetlenül mennek a jegyek, kell játszani majd többször is. Ez jó dolog? Az elfoglaltság az jó dolog?
0: Hát természetesen egy színész vagy egy előadó nem azt várja, hogy otthon a fürdőszobában elénekelje, vagy előadja magas művészi szinten azt, amit tud, hanem ezt meg akarja osztani a közönséggel. A Lilió produkció, azt gondolom, én most leszek benne először, hogy azok közé, az utazótársulatok közé tartozik, akik színvonalas és nagyon érzékeny munkákat tesznek a közönség színe elé. Jó pár, hogy mondjam, olyan előadásuk van és volt, ami ezt igazolja. Én is bízom benne, hogy ez a mostani, az elvált nők klubja is majd ezek közé sorolódik, és igen, nagyon jó olyan színész társaságban lenni, akiket egyrészt szeret és ismer az ember, én így vagyok a többiekkel, és nagyon várjuk, hogy beüljünk majd abba az úgynevezett echos szekérbe, azaz utazóbuszba, autóba, és eljussunk mindenhová, ahol szeretettel várnak minket.
1: Jól elpasszolta a kérdést Tallós Rita, hogy kiket vár tulajdonképpen megnézni, hölgyeket, akik úgy egymás között ismerik ezt a témát, vagy legyen sok férfi is a nézőtéren?
0: Hát én azt remélem, hogy azért lesznek pasik is, általában többnyire, hogyha a tapsból megítélni az ember és meg tudja számolni, akkor többnyire a hölgykezek, hogy mondjam, ütődnek össze a legtöbbször.
1: Igen.
0: A férfiak úgy szerényen, halkan összehúzva magukat, azért ők is tapsikolnak. Én azt gondolom, hogy mindenki örülni fog annak, hogyha együtt eltöltünk néhány órát, néhány kelemes órát, és akár magunkon is tudunk egy kicsit kacagni vagy nevetni.
1: Mielőtt a magánéletre rákérdezünk, dehogy is, szóval minden almanachban benne van, Gergely, fényképésznek is készült. Fotózik még, vagy foglalkozik esetleg, most rengeteg fotós kiállítás van, főleg sajtófotó, WordPress fotó, érdekli még ez a műfaj?
0: Hogy mondjam, most már hobbi fotós vagyok, és nem fényképezőgéppel, hanem azzal a telefonnal, amivel beszélgetek, azzal készítek képeket. Az a korszakom és az a fiatalságom már sajnos elmúlt, de valóban, miután egy újságíró családból származom, az volt a téma, hogy majd én is az alma nem esik messze a fájától alapon, szüleim újságírók, akkor én legyek fotóriporter. De ezen már régen túl vagyok, nagyon szép emlék, és nagyon-nagyon örülök, hogy megtanultam ezt a szakmát is.
1: Rendben, mi egy sok-sok úgymond klasszikus, hát rossz szóval, komoly zenével operáló adó vagyunk. Gergely Róbert, a zenei fül vagy a zenész mit hallgat, mit szeret? Fontos-e, hogy legyen klasszikus alap is?
0: Nagyon jó a kérdés, és nagyon szépen köszönöm. A legtöbbször az autóban menet közben hallgatok zenét, miután utazó színész vagyok, így aztán rengeteget utazom, tehát egy évben 20-25 ezer kilométer is ott van már a hátam mögött. Épp ezért a rádiót, amikor kapcsolgatom, nagyon sokszor előfordul, hogy a klasszik rádiót vagy klasszikus zenénél maradunk. Ez egyszerűen megnyugtat, egyszerűen kikapcsol, és valóban azok a gyökerek, amelyek egy zenész életében fontosak, amikor az alapoknál tartunk, akkor feltétlenül nem a rock és a heavy metallal kezdődik a tanulmány, hanem Bach, Mozart, Beethoven és Bartók és Kodá is lehetne sorolni azokat a tanárokat, művészeket, előadókat, szerzőket, akiken keresztül az ember most már így 68 évesen mondhatom felnőtt.
1: Jó, nem csúnya kérdésnek szánom, de van-e még ambíció? Ezek a szerepek remekek, a nézőtérről jövő taps remek. Valami még újra színházat csinál, vagy nem tudom, mi az, ami még elérhetetlen, vagy mi az, ami még kívánatos egy Gergely Róbert életében, és ezt most úgy mondtam, hogy mindenki tudja, ki ez a Gergely Róbert.
0: Köszönöm szépen, és nagyon jó esik főleg ezt tőled hallani, hiszen régóta ismerjük egymást. Figyelj csak, én most elárultam az előbb, hogy milyen vagyok. És éppen ezért én már egy

0: kicsit előre is gondolkodom, mert mi színészek szeretünk egy kicsit álmodozni, szeretünk egy kicsit vágyakozni valami után. Most én arra vágyom, mert ez a kérdés lényege, hogy mi van még előttem, mi az, ami engem ambicionál. Uh-huh. Tudod, másfél év múlva egy kerek évfordul elé nézek. És a barátaimmal, azokkal, akik ismernek engem, már elkezdtük előkészíteni, hogy mi lesz akkor, ha a Gergely Robi ezt a bizonyos következő klubba, nem az elvált nők klubjába, hanem a 70-esek klubjába majd beléphet. Én nagyon-nagyon szeretnék a barátaimnak, a követőimnek, akik ismernek és szeretnek átnyújtani majd egy bizonyos januári napon egy olyan koncertet, ami méltó mindnyájunkhoz. Mert én a közönség nélkül biztos nem lehetnék senki, se Gergely Róbert, se senki, de hát együtt lettünk azzá, amik vagyunk, és nagyon szeretném, hogyha így lenne.
1: Mit kell kívánni még? Hát nyilván egészséget ez alap, a bemutatóra kéz- és lábtörést az elvált nők klubjára, országjáráshoz, autóvezetéshez, biztos, nem tudom. Hogy...
0: Figyelj csak, én rengeteget utazom most is. Jelenleg ugye ősz van, az idősek világnapja körül forog most az én életem is, meg az elvált nőklubja körül is, meg a hárman egy ágyban című darabban is, tehát játszom különböző helyeken, csinálom a saját koncertjeimet, fellépések vannak, szinte ezen a héten minden nap utazom valahová, tehát úgy, mint, hogy mondjam, megrögzött utazószínész, vándorszínész, a Simon fiammal együtt járjuk az országot, és eljutunk mindenhová, és nagyon-nagyon jó érzés, hogy szeretjük egymást.
1: Kész, ennyi. A legjobb végszó, és szeretet legyen is, meg kívánom is, meg tényleg kéz- és lábtörést az elvált nők klubjára, úgyis hatalmas siker lesz, úgyhogy most jó utat kívánok, akárhová is mész.
0: Úgy, ahogy a Rita mondta.
1: És betessék megtanulni, jó van, nagyon-nagyon szépen köszönöm, Gergely Robertet hallhattuk, hallhatták, meg én is, de jó volt újra. Jó van, nagyon szépen köszönöm, minden jót!
0: Szevasz, sziasztok, kezicsokom!
1: Jaj, mindenki tegye helyre a köszönési formákat, természetesen a beszélgetés Ritával, Tallós Ritával és Gergely Roberttel utolérhető Spotify-on, ennyiben 21. századiak leszünk, meg annyiban is, hogy még egyszer elmondom, a lilionprodukció.com weboldalán kell, szabad lehet elérni a még elérhető jegyeket november 13-ától kezdődően a Ram Artba, mert ott aztán jön csőstül egy előadás sorozat, meg tessék figyelni a vidéki turnékat is, és jó egészséget, meg biztonságot kívánni minden utazó színésznek, ha már Gergely Robert is így definiálta önmagát. Mi most utazunk, de zenével, Kocsis Zoltán játszik, tehát lehet hátradőlni. Beethoven, D-moll szonáta, harmadik tétel. Néha kell egy kis megnyugvás is, mint például szeptember 29-én, kedden délelőtt itt a Klasszik Nyitányban.

0: Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Szélkámán tér felé vezető utakon, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton a Baross tértől a Blaha Lujza térig. Torlódásra kell készülni a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, az Egér úton a Balatoni úttól, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utca előtt, a Rákóczi hídon mindkét irányban, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Lassú még a haladás a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton a Blaha Lujza térnél és az Üllői útnál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, továbbá a Váci úton befelé a Fóti úttól szakaszonként. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm Önöket ezen a csodás kora őszi keddi reggelen. Ma kifejezetten friss, de ragyogóan napos idővel indul a napunk. A reggeli órákban mindössze 10 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk. Az égbolt teljesen derült, és a keleti szél is csupán mérsékelt. A mai nap a kalendárium szerint Szent Mihály napja. A népi megfigyelések úgy tartják, hogy Szent Mihály öltöztet, Szent György pedig vetkőztet, ami arra figyelmeztet minket, hogy mostantól bizony sűrűbben kell nyúlnunk a melegebb ruhákért. Ehhez igazodva a mai korai órákra egy melegebb átmeneti kabát, vagy egy vastagabb kötött pulóver viselését ajánlom, hiszen a reggeli hűvös könnyen megfázáshoz vezethet. Élvezzék a napsütést, kellemes és biztonságos utat kívánok mindenkinek!

Igazándiból nem sok időnk maradt ebből a napból, mármint szeptember 29-éből. Itt van az ősz, de erről már tegnap beszéltünk, és nem sokára majd érkezik a picit csípős ősznek örülő tulajdonképpeni útravaló, de addig is, hogyha megengedik, összefoglalnám, hogy mi is történt a mai nap, és természetesen az összefoglalás a program ajánlót is jelent. A legfontosabb, hogy minden Lajhár tulajdonos figyeljen, mert hogy vasárnap nevelő szülői nap van a fővárosi növény, állat és egyébként is kertben, úgyhogy a kígyó tulajdonosok és kígyó nevelő szülők mindenféle pszichológiai alkalmasságon essenek keresztül, dehogy is, de aki komodói varánuszt fogad örökbe, azzal azért komolyan elbeszélgetnék, szóval mindenki gyülekezzen, 9:30 az alapítvány, az állatkerti alapítvány beszámolója következik, Mocskó Éva nagyon pontos lesz, Hanga Zoltán próbál mellé beszélni, de nem sikerül, és a főigazgató dr. Sós Endre pedig beszél majd mindenféle alaposságról. Aztán jöhetnek a szülői órák, tanórák, egyesek, kettesek, hogy mit csinál otthon a gyerek. Hát nem csinál otthon a gyerek semmit, de tessék például foglalkozni a 2 darab EMO külön levő nevelő szülőivel, illetve a Lajhárokra én is már külön fölhívtam a figyelmet, hogy mivel ők állandóan alszanak az órán, ezért tessék valamit velük csinálni, például megtekinteni Facebookon, hogy kinek mikor van fogadó órája, és tessék egész nap szaladgálni az állatkertben, szabad gyűjtögetni pecséteket, szabad bezsebelni érte a finomságokat, pláne szabad. Jövő hétfőn pedig nem csak szabad, hanem ajánlott is a Budapest Music Center könyvtárába ellátogatni 18 órakor. Zimmermann és Haydn billentyűs kamara zenéje szólal meg. Anton Zimmermann az első, Joseph Haydn a második, és bár élőben nem találkoztak, de nagyjából egy korszakra tehetők, sőt van egy kis félreértés is azzal kapcsolatban, hogy Zimmermann néhány szimfóniáját Haydnnak datálták, illetve Haydnnak ítélték akkoriban. És ráadásul a 18. századi billentyűs kamara zene sajátos hangzásvilága érkezik majd barokk hangszerekkel, és főként Ratko Ágnes csembala művésszel, akivel én egy jót beszélgethettem. Ez a beszélgetés is, mint minden Jézus elnézést, minden beszélgetés utolérhető Spotify-on. Aztán pedig egy jót indítottunk el, egy jó beszélgetést indítottunk el a Danubia zenekar 2026-os, 27-es évadáról, Hámori Máté karmesterrel, a zenekar művészeti vezetőjével, de nagyon sokszor kijukadtunk a karácsonynál, mert lesz diótörő, meg kis diótörőcske, meg egyébként is utazás nyugatról keletre, keletről nyugatra, szóval egy nagyon szerte ágazó, már-már crossover-t is tartalmazó évad a Danubia zenekaré, tessék őket is keresni, és az Elvált Nők Klubja musicalt is tessék keresni a Lilium produkciónál, ami, mint produkció, ugye Tallos Ritához köthető. Az egyik szerep ebben a bizonyos Elvált Nők Klubjában pedig Gergely Róberthez, úgyhogy ő elég szerényen meghúzza magát, de ott volt. Még egy pici zenére van időnk, aztán tényleg jöjjön egy idézet. Nézzenek ki az ablakon, én bármit is mondtam itt szárazságról, meg hasonlókról, szép ez a vénasszonyok nyara. Ráadásul Mihály nap van, úgyhogy nézzenek utána, mi kapcsolódik néprajzilag ehhez a naphoz. Hát szerintem például az, hogy nagyon fontos ilyenkor foglalkozni saját magunkkal, úgyhogy én már előre arra készülök, hogy holnap Szerémi Nóra várja önöket sokkal összeszedettebben, mint én, és sokkal kevésbé meglepődve az ilyen állatkerti nevelő szülős napokon. Na, egy pici zene jöhet még.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztéshez pedig nagy könyv és nagy film társul, ha az Elvált Nők klubja kapcsán nagy filmről, kultfilmről beszéltem, akkor pláne az a Nagy Gatsby Scott Fitzgeraldtól, és ő írta azt, hogy az élet valahogy mindig újra kezdődik, amikor ősszel csípőssé válik a levegő. Én nem érzem, hogy csípőssé válna, de attól ez még szép. Egy szép ősz, amit élvezzenek. Élvezzék velünk, a Klasszik Rádióval, holnap reggel például a Klasszik Nyitányban Szelémi Nórával. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót. Viszont hallásra, hát mi mással zárhatnánk, ha már annyit beszéltem állatkerti nevelő szülőkről, mint az állatok farsangja fináléjával. Viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egész héten kitart a napos, száraz idő. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára hívják fel a figyelmet a Szívvilágnapján. Változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára, illetve a lehetséges megelőzési módszerekre hívják fel a figyelmet ma a Szívvilágnapján. A kezdeményezés részeként szervezett vérnyomás és koleszterin szintmérést tartanak, valamint az egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarországon évente mintegy 30 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri problémák miatt. A kardiovaszkuláris megbetegedések az egyik leggyakoribb haláloknak számítanak hazánkban. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszerhulladék csökkentésére és a környezettudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek egyharmada minden évben kárba vész, miközben csaknem 1 milliárdan éheznek világszerte. Az ételhulladék mérséklése emellett segít az éghajlatváltozás lassításában és a fenntarthatóbb gazdálkodásban. A Népih idén is meghirdette az élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezését. Az akcióhoz több áruházlánc is csatlakozott. A vásárlók minden online rendelés mellé egy hűtőmágnest kapnak ajándékba. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyet legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Még mindig tart a petróleum átfejtése Rákos vasútállomáson, ahol tegnap kisiklott és felborult egy vasúti szerelvény 2 tartálykocsija. A petróleum szivárgását már tegnap megszüntették a tűzoltók, akik jelenleg védősugarakkal biztosítják a munkálatokat. A Mávinform közölte, hogy az állomáson korlátozásokkal újraindulhatott a közlekedés, azonban a teljes helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, emiatt ma is változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pili és vörösvári vonalon. Szent Mihály napja van, a magyar néphagyományban az ősz kezdetét, valamint a gazdasági és pásztorév fordulópontját jelenti. Több hiedelem, szokás és időjárási megfigyelés is kötődik ehhez a naphoz. A hagyomány szerint a pásztorok ilyenkor hajtották be az állatokat, illetve kapták meg fizetségüket. Az alkalomhoz kapcsolódva ma tartják hazánkban az állattenyésztők napját. Derült napos, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti közlekedésnek megvoltak a maga köznyelvi kifejezései. Egy kalauz akkor maxizott, amikor a hosszú autóbuszjáratokon a pénzt ugyan elvette, de az utasnak jegyet nem adott. Porcelánfuvarnak nevezték, amikor a bérkocsi céltalanul bolyongott, mert egy szerelmes pár ült benne. Ilyenkor olyan lassan lépésben hajtott, mintha törékeny árut porcelánt szállított volna. Stukának hívták azokat a gyors, csukott villamos kocsikat, amelyek a 40-es években jártak Budapesten. Fékezéskor olyan hangjuk volt, mint a német zuhanóbombázó repülőgépeknek a II. Világháborúban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Prodám Guido olasz származású magyar gyógyszerész és repülőgép tervező volt, a magyar Viatika úttörője. Fiumében született 1882-ben. Családja olasz volt, egyedül ő vallotta magát magyarnak. A Kolozsvári Egyetemen tanult gyógyszerészetet, majd Budapestre érkezése után Mátyásföldön vett részt a repülőtéren folyó kísérletekben. 1911. novemberében ő volt az első, aki Budapest belterülete felett repült. Saját repülőjével Fiuméba is eljutott, és elsőként repült az Adriai-tenger fölé, azonban leszállás során elvesztette uralmát a gép fölött, és a tengerbe zuhant. Csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta. Az első világháború után minden vagyonát a magyar aviatika fejlesztésére fordította. Mátyásföldön egy emléktábla és a Prodám utca őrzi a nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok építése számos kihívás elé állította a tervezőket és a kivitelezőket. Sem a telek nem volt szabályos, sem a terepszint nem volt állandó. A tervező Petsz Somu több mint egy méteres lejtéssel alakította ki az épület padozatát, hogy szintkülönbség nélkül csatlakozzon az épület a környező utcákhoz. Éppen ezért állítólag egyetlen rendes derékszöget sem fedezhetünk fel az épületben. A földszinten a padlózat egyes pontjai között másfél méteres is lehet a szintkülönbség. A galéria és a pince azonban vízszintes. Így nincs az épületben két egyforma magasságú oszlop, két egyforma szintkülönbséget áthidaló lépcső.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A házi szemetet a 19. századi Pesten magánvállalkozó fuvarosok hordták el. A város által megszabott tarifát a háztulajdonosok, illetve a lakók fizették. A legfontosabb szemétlerakó maga a Duna volt, de ezen kívül is több, köztük a belváros az egészen közeli helyen halmozódott a háztartási hulladék. Budán például csak 1834-ben a vérmező szabályozása után tiltották meg a Várhegy alatt lakóknak, hogy továbbra is a vérmezőre hordják a szemetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Egész héten kitart a napos, száraz idő. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára hívják fel a figyelmet a Szívvilágnapján. Változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára, illetve a lehetséges megelőzési módszerekre hívják fel a figyelmet ma a Szívvilágnapján. A kezdeményezés részeként szervezett vérnyomás és koleszterin szintmérést tartanak, valamint az egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarországon évente mintegy 30 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri problémák miatt. A kardiovaszkuláris megbetegedések az egyik leggyakoribb haláloknak számítanak hazánkban. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszerhulladék csökkentésére és a környezettudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek egyharmada minden évben kárba vész, miközben csaknem 1 milliárdan éheznek világszerte. Az ételhulladék mérséklése emellett segít az éghajlatváltozás lassításában és a fenntarthatóbb gazdálkodásban. A Nébih idén is meghirdette az élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezését. Az akcióhoz több áruházlánc is csatlakozott. A vásárlók minden online rendelés mellé egy hűtőmágnest kapnak ajándékba. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyet legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Még mindig tart a petróleum átfejtése Rákos vasútállomáson, ahol tegnap kisiklott és felborult egy vasúti szerelvény 2 tartálykocsija. A petróleum szivárgását már tegnap megszüntették a tűzoltók, akik jelenleg védősugarakkal biztosítják a munkálatokat. A MÁV Inform közölte, hogy az állomáson korlátozásokkal újraindulhatott a közlekedés, azonban a teljes helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, emiatt ma is változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vonalon. Szent Mihály napja van. A magyar néphagyományban az ősz kezdetét, valamint a gazdasági és pásztorév fordulópontját jelenti. Több hiedelem, szokás és időjárási megfigyelés is kötődik ehhez a naphoz. A hagyomány szerint a pásztorok ilyenkor hajtották be az állatokat, illetve kapták meg fizetségüket. Az alkalomhoz kapcsolódva ma tartják hazánkban az állattenyésztők napját. Derült, napos, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületben található a Lexus utca. A Lexus nem más, mint a világító gáz köznapi neve, amivel Budapesten a közvilágítást biztosították 1856-tól. Itt épült az első budapesti gázgyár. Ezt az üzemet már régen lebontották, de a néhai gyárhoz kapcsolódik a párhuzamosan elnyúló Gázláng utca neve is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hunyadi-sziget az 1911-es folyószabályozások óta félsziget, a szomszédos Háros-sziget előszobája. Itt találjuk a főváros utolsó, hanem is érintetlen, de most még emberi tevékenységtől mentes ártéri vadonjait. Szabadon nem járható be. A Hunyadi-szigeten 75 védett állatfajt tartanak nyilván, melyek közül 54 madárfaj, 5 emlős, 5 ízeltlábú, 8 kétéltű, 3 hüllő. A madarak közül a szürke gém is fészkel itt, s megtalálható a mocsári teknős is, melyet kezd kiszorítani a megunt ékszerteknős populáció.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pucceros asszonyok tulajdonképpen a mai takarítónőkhöz hasonlítottak, de nekik a házi munka legnehezebb része jutott. A polgári háztartásokban, különösen tavaszi nagytakarítás idején a szobalányok nem győzték, vagy nem vállalták a súrolást, kefélést, szőnyegporolást, ablak- és ajtómosást. Erre a munkára fogadták fel a pucceros asszonyokat, akik rendszerint a piacok és vásárcsarnokok környékén gyülekeztek, ahol a háziasszonyok és a cselédek gyakran megfordultak. A takarításhoz a saját eszközeiket vitték magukkal, így mindig volt náluk súrolókefe, törlőrongy és padlóviasz is. Az egy helyen fehér bádogvödörrel üldögélő asszonyok látványa megszokott volt a régi budapesti utcákon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tropikárium, teljes nevén Tropikárium és Óceanárium Budapest, Budapesten a 22. kerületben a Campona üzletházban található. 2000. május 26-án nyitotta meg kapuit Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, közel 3000 négyzetméteren elterülő Tropikárium Óceanárium. Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. Összesen 7 cápa, további 400 halfaj és több tucatnyi trópusi állat csodálható meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egész héten kitart a napos, száraz idő. Megszűnik a zöld rendszámos autók díjmentes parkolása jövő januártól. 8000 fölé emelkedett az igazolt ebolás megbetegedések száma Kongóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. A jogszabálymódosítást Melitei Barna Márton kormánypárti képviselő nyújtotta be az országgyűlésnek. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Egy évvel később lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb autók parkolási díjemelése, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A javaslat szerint 2028. januárjától a nagyobb súlyú személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik a normál parkolási díj 2-szeresét fizetik Budapesten. A zöld rendszámos autók díjmentes parkolása jövő januártól megszűnik, hívták fel a figyelmet. Ismét nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek. Odesszában infrastruktúrális létesítményeket ért találat, Kijev megye Bucsai járásában pedig egy családi házba drón csapódott, 2 ember megsebesült. A moszkvai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadsereg tömeges csapást mért ukrán logisztikai központokra, kikötői infrastruktúra létesítmény és tengerjáró hajókra. 8000 fölé emelkedett az igazolt ebolás megbetegedések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A májusban kitört járványban már csaknem 4000-en vesztették életüket, és a szakemberek szerint a valós esetszám ennél jóval magasabb lehet. A 7 tartományra kiterjedő fertőzést okozó vírustörzs ellen jelenleg sem hatékony kezelés, sem védőoltás nincsen. Tájföldön már 23-ra emelkedett a hetek óta tartó árvizek halálos áldozatainak száma. Bangkokban az ítéletidő miatt szükséghelyzetet hirdettek, több városrész is víz alatt volt. Az iskolák bezártak, és csaknem 7000 embert kellett ideiglenes szálláson elhelyezni. A korábban a Kelet-Velencéjeként is emlegetett Bangkok mocsaras területen épült a tengerszint felett mindössze 1,5 méter magasságban, és az esős időszak komoly kihívást jelent a város számára. Derült napos, száraz idő várható, a hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése 1970-ben kezdődött, a már majdnem elkészült piros metró árnyékában. Az új vonalat korszerűbb eszközökkel átgondoltabban építette 64 vállalat, mintegy 2000 embere. A kivitelezés a Kun Béla téri, mai Ludovika téri szellőzőaknánál kezdődött, majd a Ferenc körúti aluljáró építésével folytatódott. 1972-ben készült a Ferenc körút, mai Korvin negyed, a Felszabadulás tér, azaz Ferenciek tere és a Deák téri állomás. Közben a felszíni csomópontok építésével a városkép is átrendeződött. A Deák tér és a Nagyvárad tér közötti 4,7 kilométeres szakaszt 6 állomással 1976 utolsó napján helyezték üzembe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklubot leggyakrabban Fradiként emlegetik. Ez a becenév a német eredetű Franstadt rövidülése. Messinük után szokták őket zöldfehéreknek vagy zöldsasoknak is nevezni. A legenda szerint még a klub hivatalos megalapítása előtt a csapat hátvédje, Grabovic Kornél kérte meg a menyasszonyát, hogy varjon mezt a csapatnak. Az ifjú hölgy a zöld-lila színeket választotta, de a mosástól a lila állítólag fehérre fakult. Így maradt a mostani színkombináció. Az egyesület címerében az 5 zöld és 4 fehér csík Budapest 9. kerületét szimbolizálja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítása 1995 márciusában folytatódott. Az Andrássy utat ismét lezárták a forgalom elől. A munkák keretében a föld alatti födém szerkezetére újabb vasbeton réteget helyeztek és szigetelték azt. Kicserélték a föld alatti pályaszerkezetét és az oktogonnál lévő közműalagútban a több mint 100 éves vízvezetéket, és 11 állomás felújítására is sor került. A föld alatti szeptember 18-án, a teljes Andrássy utat október 21-én adták át a forgalomnak. A teljes felújítás 1996-ban ért véget. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század utolsó napján fiatalok egy csoportja gyülekezett a budapesti Gyár utca 31 szám alatt. Míg a legtöbben a szilveszterre készültek, addig ők a Magyarországon pár éve meghonosodott játék szenvedélyétől hajtva megalapították az első újpesti futballklubot. Egyúttal abban is megegyeztek, hogy az egyesület színe legyen lila-fehér. Az addigi homokos edzőpálya futballra nem volt alkalmas, így a klub vezetői arra a döntésre jutottak, hogy új pályát építenek a Népszigeten. A pálya felavatására 1903-ban került sor, és közel 20 évig szolgálta a csapatot. A Hajós Alfréd által tervezett Megyeri úti stadiont 1922-ben adták át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek. Lezuhant drón roncsait találtak Romániában. Tanáraira támadt egy diák Szlovákiában, egy általános iskolában. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. A jogszabálymódosítást Melitei Barna Márton kormánypárti képviselő nyújtotta be az országgyűlésnek. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Egy évvel később lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb autók parkolási díjemelése, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A javaslat szerint 2028. januárjától a nagyobb súlyú személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik a normál parkolási díj 2-szeresét fizetik Budapesten. A zöld rendszámos autók díjmentes parkolása jövő januártól megszűnik, hívták fel a figyelmet. Ismét nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek. Odesszában infrastruktúrális létesítményeket ért találat, Kijev megye Bucsai járásában pedig egy családi házba drón csapódott, 2 ember megsebesült. A moszkvai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadsereg tömeges csapást mért ukrán logisztikai központokra, kikötői infrastruktúra létesítmény és tengerjáró hajókra. Egy lezuhant drón roncsai találták meg egy szántóföldön Romániában az ukrán határ közelében. Egy segélyhívón érkezett bejelentés az esetről. Kisebb tűz is keletkezett, de senki nem sérült meg. Riasztották ugyan az F-18-as vadászgépeket, de a radarok nem észleltek jogosulatlan behatolást a román légtérbe. Többen megsérültek, amikor társaira és tanáraira támadt egy diák egy szlovákiai általános iskolában, Szaniszló falván. A 8-os fiú egy éles tárggyal szurkálta meg a környezetében lévőket, a támadót elfogták. A helyszínre több mentő és mentőhelikopter is érkezett. Egy helyi hírportál úgy tudja, hogy 2 tanárnő és egy diáklány sebesült meg, de egyikük sincs életveszélyben. Derült napos, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sebes Gusztáv az MTK legendás játékosa volt, aki később az aranycsapat kapitánya lett. 1949-ben nevezték ki szövetségi kapitánynak. Innentől kezdve a magyar válogatott végigverte a világot. A csapat 1952-ben megnyerte az olimpiát, 1953-ban pedig az évszázad mérkőzésén 6-3-ra legyőzte Londonban a hazai pályán addig veretlen angol válogatottat. Az aranycsapat azonban az 54-es berni VB döntőben 3-2-re alulmaradt a nyugatnémetekkel szemben. Magyarországon a vereséget nemzeti katasztrófaként élték meg, ezután robbant ki a Rákosi korszak első spontán tüntetése Budapesten. Sebes helyzete megrendült. 56. július elején felmentették. Az októberi forradalom és szabadságharc után az aranycsapat széthullott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád magyar nagyfejedelem nevét viselő híd építését már 1903-ban eltervezték, de az építés csak több mint 30 évvel később indult meg. A munkálatokat a II. Világháború miatt félbe kellett szakítani, mivel a felépítményeknek csak kis része volt még csak készen. Így ez volt az egyetlen híd, amit a németek nem robbantottak fel a harcok során. A végül 1950-ben megnyitott átkelő Sztálinról lett elnevezve, és csak 8 évvel később kapta meg az eredetileg is neki szánt Árpád nevet. Ma ez a híd Budapest legforgalmasabb hídja. Naponta mintegy 150 ezer jármű halad át rajta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút Széchenyi-hegy és Hüvösvölgy között közlekedik. A pálya 11,2 km hosszú, ezt a távot a szerelvények 20 km per óra megengedett sebességgel körülbelül 3/4 óra alatt teszik meg. Neve a rendszerváltásig úttörő vasút volt. Azok a gyerekek jelentkezhetnek gyermekvasutasnak, akiknek tanulmányai átlaga legalább 4-es, és az orvosi alkalmassági vizsgálaton is megfelelnek. A gyerekek jegyvizsgálóként, peronügyeletesként

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az albertfalvai katonai repülőtér az első világháború idején az első magyar katonai repterek egyike volt Magyarországon. A mellette lévő magyar léghajó és repülőgéperté kísérleti repülőtereként is működött, és a gyártól egészen a Fehérvári útig húzódott. A háború alatt több hadi kiállítást is rendeztek itt. Az üzemben először Lochner-féle favázas vászonborítású gépeket készítettek, melyeket a fronton felderítőként vetettek be. Albertfalván épült fel az első magyar légcsavarművek is, ahol Asbóth Oszkárnak, a gyár igazgatójának tervei alapján készítették a jó hatásfokú, korszerű légcsavarokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a napos, száraz idő. Őrizetbe vették Sezták Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Halálos áldozata is van a szlovákiai általános iskolai késelésnek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hűtlen kezelés miatt kihallgatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt az őrizetbevétele és a gyanúsítás ellen. A politikus az ügyészség szerint miniszterként és az NKA elnökeként részt vett a szervezet vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Tegnap ugyancsak őrizetbe vették Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert is, aki az ügyészség szerint 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át a Volánbusz ügyében. A Fidesz politikai fogolyként tekint Hankó Balázsra. Ideiglenesen felmentették a munkavégzés alól az Operett Színház főigazgatóját, Kisbé Attilát. A kulturális miniszter bejelentette, szakmai és etikai vizsgálatot rendelt el, miután számtalan panasz érkezett a társulat tagjaitól. Tar Zoltán hangsúlyozta, minden intézmény esetében az átlátható és korrekt működés a cél, ehhez pedig elengedhetetlen a munkavállalók biztonsága. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. Nemzetközi betörőbandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy 8-os fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka. A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Újpesti Vasúti Híd átépítésének idején az Esztergom felől érkező személyvonatok a Szentendrei Hév vágányait használva a Margit Híd Budai Híd főjéig, illetve a Kaszás dűlőig közlekedtek. Az átépítés után ismét birtokba vehették a szerelvények az átkelőt, és már csak 80 km/h sebességkorlátozás van életben, szemben a 10, illetve 30 km/h, amit előtte kellett betartani. A híd átépítése összesen 14 milliárd forintot emésztett fel, de ennek során nem csak a vágányok újultak meg, hanem új járda és bicikliút is került rá, illetve a régi híd két oldalán lévő villamos távvezetéket is a járda alá rejtették, valamint az addig teljesen dísztelen építmény zöld színű lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pest-Budaiak első közparkja, a Városmajor 1787-ben készült el. Rövid időn belül népszerű lett a budai polgárság körében. 1825-ben a Városligethez hasonlóan itt is mutatványos bódék felállítását engedélyezték. Következményeként a park népszerűsége egyre nőtt, és Pestről is sokan rándultak át a felkapott népkertbe. Miközben a Városmajor környékén a nyári kikapcsolódást és felüdülést biztosító villák egész sora épült fel, addig a közpark a fokozatos lepusztulás jeleit mutatta a 19. század második felében. A parkot közpénzen hozták rendbe. Az ennek érdekében tett legfontosabb lépésre a sorozatos áradások miatt az ördögárok beboltozására 1917 és 1920 között került sor.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Kőbányát IV. Béla adománylevéllel ajándékozta Pestnek. A dokumentumban kőérként szerepel a terület. Kőbánya képes volt egykor kielégíteni Pest egyre növekvő építőanyag igényét. Az innen bányászott alapanyagokból készül többek közt az MTA épülete és a Lánchíd. A környéken találhatók az erre utaló utcanevek. Andezit, Grafit, Márga, Kovakő utca és maga a Kőér utca. Ezek közül talán a Márga hangzik ma már kicsit ismeretlenül. Egy üledékes eredetű agyagos kőzetről van szó, amely a cementgyártás természetes alapanyaga.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2-es metró Battyányi téri állomására bevezető Szentendrei hév végállomását már az 1970-es évek elején úgy képezték ki, hogy az alkalmas legyen a hév tovább építésére. Innen a vonal akár újra levezethető lenne a mélybe, akár a Duna alatt is tovább haladhatna. A Szentendrei és a Csepeli hévvonalak összekötésével ez lehetne egy új, észak-déli, 5-ös metróvonal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, száraz idő. November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynökakták. Halálos áldozata is van a szlovákiai általános iskolai késelésnek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt. Így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. Hűtlenkezelés miatt kihallgatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt az őrizetbe vétele és a gyanúsítás ellen. A politikus az ügyészség szerint miniszterként és az NKA elnökeként részt vett a szervezet vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Tegnap ugyancsak őrizetbe vették Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert is, aki az ügyészség szerint 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át a Volánbusz ügyében. Egy most nyilvánosságra hozott nyomozati irat szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel a tavasszal Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállító autót. Az úgynevezett aranykonvoj ügyben a pénzszállítókat védő ügyvédi iroda munkatársa a Kossuth Rádiónak elmondta, a nyomozás dokumentumai már hónapokkal ezelőtt erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak, mégsem történt semmilyen lépés. Laco Adrien úgy fogalmazott, akkor lehet érdemi elmozdulás az ügyben, ha olyan legfőbb ügyésze lesz az országnak, akinek a történtek tisztázása lesz az érdeke. Nemzetközi betörőbandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy 8-os fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka. A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti földalatti gyorsvasút hálózat a metró kelet-nyugati fővonalának megépítését a Rákosi korszakban egy minisztertanácsi határozat indította el. A beruházás az első 5 éves népgazdasági terv részévé lett. Az építésre előirányzott 5 év alatt a munka negyedesen készült el, ezért a minisztertanács 1954 elején a beruházás ideiglenes szüneteltetését rendelte el. Ez a szünet azonban 8 évig tartott, mialatt csupán a csonkán maradt alagútelemek állagmegóvása folyhatott, ami leginkább a vízszigetelések javítgatását jelentette.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1862-ben vezették be a kapupénzt, ami majd 100 éven át fennmaradt. A bérházak főkapuját éjszakára bezárták, s ha az ember 10 után érkezett haza, vagy hajnalban ment el, kapupénzt kellett fizetnie a házmesternek. A lakók nem kaptak kulcsot a házkapuhoz, mert így pénzt is lehetett szedni, és még ellenőrizhetőek is voltak az emberek. A felébresztett rosszkedvű vicékkel állandóak voltak a viták, ráadásul az 50-es években ideális besúgó lett belőlük. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Idősebb Rubik Ernő mellett a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület másik híres tervezőpilótája, Rotter Lajos volt. Ő volt az első pilóta, aki átrepült a hármas határhegy fölött, cáfolva ezzel a hatóságok álláspontját, miszerint az adott terep nem alkalmas vitorlázó repülésre. Az 1936-os berlini olimpián elérte, hogy a vitorlázó repülést felvegyék az olimpiai sportágak közé. Egy olyan napon, amikor az időjárást vitorlázó repülésre alkalmatlannak nyilvánították, Berlinből Kielbe repült. Saját tervezésű gépével, a Nemerével gond nélkül megtette a több mint 300 kilométeres távolságot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A királygyógyfürdő építését 1565-ben Arszlán pasa rendelte el, és utódja Szokoli Musztafa pasa parancsnoksága idején fejezték be. Az akkor ismert forrásoktól ugyan távolabb létesítették, de a városfalon belüli elhelyezkedés lehetővé tette a fürdő használatát az ostromok alatt is. Vízellátása az építéskor, és most is, a Lukás fürdő térségében feltárt héjvizes kutakból történik. Kezdetben a melegvizet vörös fenyőből készített csatornában juttatták a fürdőbe. 1796-ban a terület és az építmény a König család tulajdonába került, amiből az elnevezése is származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, száraz idő. Lemond a médiatanács Mi Hazánk által delegált tagja. Nemzetközi elismerésben részesült a Fővárosi Állat és Növénykert. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Fidesz politikai fogolyként tekint Hankó Balázsra, közölte az ellenzéki párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, a volt kulturális miniszter semmilyen bűncselekményt nem követett el, és a pártban fel sem merült, hogy képviselői mandátumát vissza kellene adnia. Lemond a médiatanács Mi Hazánk által delegált tagja. Tóth Mátét a hétvégén az ellenzéki párt egyik alelnökévé választották, ami összeférhetetlen a médiahatóságban betöltött tisztségével. Apáti István a Mi Hazánk alelnöke közölte, hamarosan új jelölési eljárást kezdeményeznek, és Radecki András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettesét delegálják a média tanácsba. Nyomozati anyagok kiszivárogtatott tartalma szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel tavasszal a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállító autót. Az úgynevezett aranykonvoj ügyben a pénzszállítókat védő ügyvédi iroda munkatársa Kossuth Rádiónak elmondta, a nyomozás dokumentumai már hónapokkal ezelőtt erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak, mégsem történt semmilyen lépés. Laco Adrien úgy fogalmazott, akkor lehet érdemi elmozdulás az ügyben, ha olyan legfőbb ügyésze lesz az országnak, akinek a történtek tisztázása lesz az érdeke. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Közép-Kelet-Európából elsőként a Fővárosi Állat és Növénykert nyert el a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítója, az American Humane Society rangos nemzetközi minősítését, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A Budapest intézmény ezzel a világ állatkertjeinek élvonalába került, és mostantól 5 éven át viselheti a kiemelkedő szakmai elismerést jelentő védjegyet. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is. A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, 4 óra után vagyunk, 4 perccel itt az Intermezzóban is. Ma délután hamarosan Borsi Bálint költő műfordító irodalmár lesz a vendégem, aki egyébként a Hallunk titeket című kötet szerkesztője is. Ez egy kortárs versantológia, amely arra tesz kísérletet, hogy a mai magyar zenei élet meghatározó dalszerzőinek a szövegei vajon mennyire állják meg a helyüket önálló irodalmi alkotásokként. Aztán egy rendkívül nehéz témával foglalkozunk, úgy gondolom nehéz, végtelenül nehéz, ez pedig az idős gondozás. Dr. Nagy Viktor lesz a vendégem, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnöke. Ugye ott a kérdés voltak éppen egész életünkön át, hogy ki gondoskodik majd rólunk, de nem csak ebben a szegmensben, hanem hát abban is találkozunk ezzel, hogy mi történik a szeretteinkkel, mi történik édesanyánkkal, édesapánkkal, nagyszüleinkkel, dédszüleinkkel, hogyan történik az ő életvégük segítése. Most az Intermezzóban Dvorzsák C-dur szlávtánca következik. 4 óra után vagyunk 5 perccel.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Hung Expo mutatkozik be a Trend kiadó egyik különleges újdonsága, a Hallunk titeket című kortárs vers antológia. A vonalban Borsi Bálint költő, műfordító, irodalmára kötet szerkesztője. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Köszöntöm a hallgatókat!
1: Ha jól tudom, akkor ez a kötet arra tesz kísérletet, hogy a mai magyar zenei élet meghatározó dalszövegei vajon hogyan működnek önálló irodalmi alkotásokként?
2: Igen, ez az egyik szempont. Még vannak szempont.
1: Akkor mesélj a többi szempontról is.
2: Igen, hát önmagában erre is kíváncsiak voltunk, hogyha megfosztjuk ezeket az egyébként elég igényesen megírt szövegeket a zenétől, akkor vajon ugyanazokat az arcukat mutatják-e, mint amiket zenével együtt mutatnak, még akkor is, hogyha ez egyébként nem egy teljesen fair eljárás a dalszövegekkel szemben, hiszen a zene eszköztára az nagyon sokat hozzá tud adni az interpretációhoz, de egy kicsit egy ünneplés is ez a kötet, a kortárs dalszövegírás ünneplése, aminek érzéseink szerint most egy újabb aranykora van, vagy egy második fénykora, talán a beat korszak óta rendkívül nagy jelentőséggel bír most ez a műfaj. Tényleg fiatalok, tízezrei, százezrei éneklik ezeket a dalokat országszerte, és arra gondoltunk, hogy emiatt itt az idő, hogy egy kicsit alaposabban foglalkozunk ezzel a témával.
1: De nem csak a zenét veszitek el a dal alól, hanem az előadó személyiségét is.
2: Nem egészen. Azt gondolom, hogy itt egyébként többféle elemzői iskola szempontrendszere keveredik az én széljegyzeteimben, mert ugye ismerjük, vagy sokan ismerhetik a híres irodalom elméleti tételt a szerző haláláról, miszerint ugye a szövegeket hát tulajdonképpen életrajzi kontextus nélkül is ugyanannyira tudjuk értelmezni, vagy ugyanolyan érvényesen értelmezhetjük. Én szeretem ezt a megközelítést, tehát szeretem látni, hogy önmagukban mit mondanak a szövegek, hogyha nem tudjuk, hogy hol született a szerző éppen, mi ment keresztül, amikor írta az adott szövegeket, de azt az értelmezési réteget is szeretem, amit meg ezen keresztül tudunk megkapni. Tehát egyébként a fiatalabb hallgatók számára talán magától értetődő mindenféle életrajzi referenciák feltárására is vállalkoztam ezekben a széljegyzetekben. Tehát például az, hogy Szirmai Marcell pogányinduló, ő szegedi születésű, ez a dalszövegeinek egy fontos kontextusa, ami lehet, hogy sok rajongója számára magától értetődő, de mondjuk egy idősebb hallgató vagy olvasó számára nem feltétlenül, tehát ilyen jellegű széljegyzetek is vannak, de egyébként én sem vagyok szakavatott rajongója mindenkinek, aki ebbe a kötetbe bekerült, úgyhogy biztos, hogy egy csomó minden meg tényleg hát ilyen intuitív és vállalaton szubjektív elemzés mentén került a széljegyzetekbe.
1: Miért széljegyzet műfajában jegyezted meg?
2: Hát a hangsúly, azt szerettük volna, hogy feltétlenül a szövegeken maradjon, tehát én nem akartam rátelepedni erre a kötetre semmiképpen. Ahogy mondtam, itt tulajdonképpen ez egy nagyon izgalmas korszakának a lenyomata szeretne lenni a magyar dalköltészetnek, amihez hát nekem nincs közöm, bármennyire is akarnám, hogy legyen, úgyhogy hát diszkréten igyekeztem oldalra húzódni ebben a folyamatban. Remélem, hogy ez sikerült, tehát inkább segítséget adni az interpretációhoz, vagy adott esetben plusz érdekességeket, mint magát a fő attrakciót szolgáltatni.
1: Hol van a határ a vers és a dalszöveg között?
2: Keresztesi Józsefnek van egy nagyon jó ellentét párja erre, én legalábbis nagyon találónak érzem, azt mondja ő, hogy ha egy versben van egy rossz sor, akkor az már rossz vers, ha egy dalszövegben van egy jó sor, akkor az már jó dalszöveg. Én ezt viszonylag találónak érzem, bár ez alapján úgy tűnhet, hogy hierarchikus viszony van a dalszövegek és a versek között, és a vers áll ebben feljebb, amit egyébként én nem gondolok így, inkább azt gondolom, hogy funkciójukban különböznek, hiszen ugye a dalszövegnek zenével együtt instant hatást kell kiváltania. A vers az egy tépelődő műfaj, szerintem én még a vers mondásnak se vagyok olyan nagyon nagy, vagy versmondás hallgatásnak se vagyok ilyen nagyon nagy rajongója, azért, mert azt szeretem, hogyha verset olvasva teljesen magamnak tudom interpretálni a szöveget, tehát nem előre interpretál, ha úgy tetszik előrágott értelmezést fogyasztok. Úgyhogy nyilván vannak különbségek a két műfaj között, de ez nem jelenti azt, hogy a dalszöveg az ne íródhatna meg a vers igényességével, és azt gondolom, hogy talán a 2000-es évek közepétől a magyar dalszövegírásba fokozatosan el is mozdultunk ennek az irányába, hogy kifejezetten trendi legyen irodalmi igényességű dalszövegeket írni. A kezdetiai formáció, tehát a Péterék formációja volt ebben szerintem egy nagy úttörő, ami elég jelentős és máig érezhető hatást hagyott ezen a műfajon.
1: A dalszövegek által mennyiben rajzolódik ki egy generáció életérzése?
2: Gondolkoztunk ezen sokat. Nagyon óvatosan tennék igazán messze menő következtetéseket, hiszen azért tudjuk, hogy végső soron mindenki buborékban él, és attól még, hogy valahogy érzi magát egy 20 éves, 25 éves, 30 éves az országban, nem biztos, hogy ebből reprezentatív eredményeket tudunk levonni, vagy kimutatni, de azért igyekeztünk annyira széles merítéssel dolgozni az előadók terén, hogy valami sejtést mégiscsak kaphassunk arra vonatkozóan, hogy milyen lehet ma fiatalnak lenni Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ami a legszembetűnőbb az az, hogy ez egy nagyon önreflektív generáció, nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy miért olyanok, amilyenek, és hogy a világ is miért olyan, amilyen, tépelődő, de nem apátiát, vagy apatikus generáció. Tehát nagyon sötét képet festenek szerintem a világról, jokkal, tehát szerintem nagyon sok olyan globális folyamat van a kiszáradó folyóktól kezdve a fasizálódó rendszereken át, amik aggályokra bőven adhatnak okot, de az a radikalitás, ami pedig benne van ezekben a fiatalokban, ami esetleg az idősebb hallgatók, olvasók számára talán elidegenítően vagy ijesztően hathat, az szerintem épp, hogy optimizmusra adhat okot, tehát nagyon tabu döntögetők minden értelemben, és azt hiszem, hogy van bennük hajlandóság, rendszerek, radikális újragondolására.
1: A Hallunk titeket könyvfesztiváli bemutatója szombaton lesz 3 órakor a Hung Expo-n Akner Imre teremben. Ugye itt többekkel is beszélgetsz majd.
2: Igen, igen, így van. Többen is ott lesznek a kötet szerzői közül, és igen, bízom benne, hogy még sokkal több aspektusból tudjuk körüljárni ezt a könyvet.
1: Sok sikert kívánok a kötethez. Egy generáció hangja zenében és költészetben hallunk titeket. Köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm a beszélgetést.
1: Borsi Bálint költő, műfordító, irodalmár, a kötet szerkesztője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják. Rekordnézettséggel és komoly nemzetközi érdeklődés mellett zárult a 6. Elszínház Fesztivál, Magyarország egyetlen, teljes egészében online térben megrendezett színházi seregszemléje. A szeptember 18-a és 27-e között zajló fesztivál 10 estéjén 16 színház és társulat összesen 17 produkcióját láthatta a közönség. Az előadásokat 5 kontinens 25 országából követték, a nézők pedig maguk is szavazhattak kedvenceikre. A szakmai zsűri fődíját a legjobb online adaptációnak járó elismerést a Studio K Színház, Néro, a Semmi nem a tied, csak a minden című produkciója kapta. A legjobb női szereplő Nagybakonyi Boglárka lett a Gyévuskában nyújtott alakításáért, a legjobb férfi főszereplő díját pedig Krisztik Csaba érdemelte ki a Vojcek főszerepéért. A legjobb látványdíját a BP Skizó és a Trafó Fukuyama után című előadása nyerte el. A szakmai zsűri Kerekes Éva és Mucsi Zoltán, valamint Nagy Pál Gábor és Fodor Tamás páros játékát is külön díjjal ismerte el. A közönség kedvence az Ördögkatlan és a Szkéné Színház Elem, Lemerülő Játék című produkciója lett. A fesztiválhoz idén is több partner kapcsolódott külön díjakkal, köztük a Papagéno és a Klasszik Rádió. A Klasszik Rádióban a fesztivál ideje alatt számos beszélgetésben találkozhattak a hallgatók a versenyprogram alkotóival, így az előadások háttere és megszületésük története is jóval közelebb kerülhetett a közönséghez. A Papagéno és a Klasszik Rádió külön díját a Radnóti Színház Istentelen Ifjúság, illetve a Miskolci Nemzeti Színház a Kétfejű Fenevad című előadása érdemelte ki. Gratulálunk! A díjakat november 12-én ünnepélyes keretek között adják át a Studio K Színházban.
1: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel. Szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Kellemes délutánt kívánok a hazafelé tartóknak. Remélem mindenkinek sikerült kihasználnia ezt a csodálatos, hamisítatlan vén asszonyok nyarát idéző délutánt. A legfrissebb meteorológiai jelentések szerint a hőmérséklet elérte a 24 fokos maximumot, és az égbolt a késő délutáni órákban is teljesen tiszta, zavartalanul napos marad. A ruhatárunkat tekintve a délutáni órákban a réteges öltözködés jegyében a kabátokat már bátran a karunkra akaszthatjuk, egy könnyebb ing vagy blúz is tökéletesen elegendő a kellemes melegben. Azonban ne feledjék otthon a napszemüveget sem, hiszen a lemenő nap sugarai már elég alacsonyan járnak, ami kifejezetten zavaró lehet. További kellemes keddet és zökkenőmentes hazautat kívánok!

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
2: Kellemes délutánt kívánok a hazafelé tartóknak. Remélem mindenkinek sikerült kihasználnia ezt a csodálatos, hamisítatlan vénasszonyok nyarát idéző délutánt. A legfrissebb meteorológiai jelentések szerint a hőmérséklet elérte a 24 fokos maximumot, és az égbolt a késő délutáni órákban is teljesen tiszta, zavartalanul napos marad. A ruhatárunkat tekintve a délutáni órákban a réteges öltözködés jegyében a kabátokat már bátran a karunkra akaszthatjuk, egy könnyebb ing vagy blúz is tökéletesen elegendő a kellemes melegben. Azonban ne feledjék otthon a napszemüveget sem, hiszen a lemenő nap sugarai már elég alacsonyan járnak, ami kifejezetten zavaró lehet. További kellemes keddet és zökkenőmentes hazautat kívánok!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban már oly sok mindent csináltunk, olyan sokszor. Ma kávézni fogunk, hiszen szeptember 29-e a kávé világnapja. Szerintem kávét inni mindig nagyon jó dolog, ilyenkor meg aztán főleg.
2: Mi életünkben, a magyarok életében a törökkor óta van kávé. Ugye azt szoktuk mondani, hogy nem sok jó maradt a törökkor után. Én két dolgot szoktam említeni, a kávé és a török fürdők. Ugye van az a bizonyos mondás, hogy hátra van még a fekete leves, ez is a kávéra utal. A váradi pasa volt, aki el akarta fogadni Tököli Imre erdélyi fejedelmet, így meghívta magához. És érezte Tököli Imre, hogy ezért itt nem mennek olyan jól a dolgok, és hát sietősen próbált távozni az ebéd után, és akkor az egyik janicsár nagyon szívélyesen marasztalta, hogy hát ugyan maradjon még, hiszen hátra vagyunk még a fekete leves, utalva ezzel a kávéra, amit az étkezés végén szolgáltak föl, és hát ugyan maradt a fekete levesre, de utána bizony láncra is verték. Így alakult át ez a mondás mára, hogy hátra van még a fekete leves.
1: Budapest a kávéházak fővárosa volt, és lett is, és van is még talán mindmáig. Igen. De akkor ezt egy picit vegyük át.
2: A kávéházak fénykora az 1800-as évek vége, 1900-as évek eleje, erről nagyon sokat beszéltünk, sorra vettük a kávéházakat. Első kávéház, ez egy nagyon érdekes dátum, ugyanis jóval korábbra vissza kell mennünk, méghozzá 1714-re. Ekkor vásárolt ugyanis egy bizonyos kávéfőző Balázs, nem tudjuk a vezeték nevét, csak az, hogy Balázs volt, Blázius, úgyhogy kávéfőző családi nevet kapta az utókortól. Ekkor vásárolt ő egy szép vastagfalú házat a mai Molnár utca környékén. Addig csak ilyen nyakba akasztott asztalkáról árulták. Kávéárusok, ezek mozgó árusok voltak, és ő maga is ilyen volt, kávéházi Balázs, de olyan szépen beindult neki ez az üzlet, hogy a visszaforgatott haszonból meg tudta venni ezt a házat, de volt hozzá elég pénze, és hát volt már egy törzs vendéggárdája is, úgyhogy így tudta nyitni ezt a kávéházat, tudhatta azt, hogy lesznek emberek, akik be fognak hozzátérni, és fognak itt kávét méretni.
1: Milyen leírás található erről a kávéházról, vagy mi az, ami fellelhető?
2: Azt tudjuk róla, Romer Flór is például Pesti krónikájában ír erről az úgynevezett kávésboltról. Ő azt írja, hogy a Halpiac 241-es számú házában nyílt meg, ez Pestnek a déli részén volt található. Oszlopos, boltíves, tágas helység volt, ahol a szürkület beáltával, viasz gyertyával világítottak, és az egyik leírás szerint esténként egy lengyel hegedűs is muzsikált. Tehát már itt is megjelent a szórakoztatás eleme is a kávéház. Itt nagyon erős, törökös kávét szolgáltak fel, amelyet hölgyek számára, hogyha ezt ők igényelték, mandulatejjel gyengítettek, vagy hát higítottak.
1: Itt is olvashattak már újságot a betérők?
2: Igen, tudjuk azt is, hogy két újságot is járatott kávéházi Balázs, az Offenstadt Zeitung és a Nürnbergi Kalendárium.
1: Kik látogatták ezt a kávésboltot?
2: Na most itt egymásnak ellentmondó információkat is kapunk, felsorolok mindent, amit találtam ezzel kapcsolatban. Az egyik leírás szerint elsősorban fuvaros, sok kereskedők, és hát főleg az itt élő rácok, ez Pestnek a déli része, az itt élő rácok látogatták, de azt is olvashatjuk, hogy városi hivatalnokok és tisztségviselők is látogatták a kávéházat, illetve hogy irodalmárok is megfordultak a falai között. Ez azért kérdéses némelyek számára, mert az ugyanebből a korból származó írások némelyike negatív felhanggal említi a kávéházakat. Például Csokonai Vitéz Mihály erkölcsromboló tevékenységnek tartotta a kávéházak látogatását. Ennek ellenére az üzlet nagyon-nagyon jól ment. Egy-két évvel később már más ilyen vándor árusok is állandó kávéházat nyitottak.
1: Ezután mi történt?
2: Gombamódra elkezdtek szaporodni ezek a kávézók, amely a kávéházak egész pontosan, amelyek olcsó árakkal és mindenféle attrakcióval várták a vendégeket, és kialakult egy nagyon komoly árverseny 1729-re. Azt olvassuk a korabeli városi tanácsi jegyzőkönyvébe, hogy három pesti kávés civakodott, mégpedig a már említett Rácz kávéfőző Balázs, ő volt az egyik, aztán volt egy német kávés, illetve egy olasz, Francesco Bellieno nevű kávéház tulajdonos, úgyhogy ők voltak hárman ebben érintettek. Azzal vádolták meg ezt az olaszt, hogy olyan alacsony áron kínálta a kávét, ami már a beszerzési árak alatt volt, és ezzel teljesen alávágott a többi kávéház üzletének, tehát egy konkrét árháború alakult ki valóban. Kávéfőző Balázs nem ment csődbe, sőt, a kávézás egyre elterjedtebbé vált, és ehhez még az is hozzájárult, hogy 1737-ben a Pesti Városi Tanács megtiltotta az utcán való dohányzás, tehát ez teljesen beszorult a kávéházak falai közé. Úgyhogy most ugye pont fordítva van.
1: Az első kávéház épülete megvan-e, fellelhető-e?
2: Az épület sajnos nincsen meg, de azt tudjuk, hogy több mint 100 éven keresztül élt, fennmaradt, és ugye nagyon sok árvíz volt ekkoriban Pesten. Ez az épület átvészelt az 1732-es, de még az 1838-as nagy pesti árvizet is, de sajnos mára már nem maradt fent. Csak azok a kávéházak maradtak meg, amelyek körülbelül 100 évvel később kezdtek el megjelenni, és aztán a 19.-20. század fordulóján érték virágkorukat.
1: És jó kávézást kívánunk mindenkinek.
2: Mindenkinek, így van.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Borsi Bálint, költő, műfordító, irodalmár, a Hallunk titeket című kötet szerkesztője. 5 és 6 óra között pedig eljött hozzánk dr. Nagy Viktor, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnöke. Arról beszélgettünk, hogy milyen az idős gondozás jelene, illetve mire lehet számítani, ki gondoskodik majd rólunk. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Pus Gergő technikusnak és Suri Borisnak is. Mindenkinek jó pihenést kívánok. Holnap reggel Szerémi Nóra várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Vlagyimir Putyin megtiltotta az 1 millió rubel feletti készpénz kivitelét az országból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A pénzszállítókat védő ügyvéd úgy véli, a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. 2 héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. Lezuhant egy orosz hadászati bombázó gyakorló repülés során. A gép, amely fegyverzetet nem szállított, az Amuri régióban lakatlan területre zuhant. A legénység 6 tagja meghalt, egy túlélőt kórházba vittek, közölte az orosz védelmi minisztérium. Vlagyimir Putyin orosz államfő elnöki rendelettel tiltotta meg a lakosoknak és a cégeknek, hogy 1 millió rubel feletti készpénzt kivigyenek az országból. A mintegy 4 millió forintnyi összeget csak azok léphetik túl, akik nemzetközi repülőtéren hagyják el az országot, vagy hiteles banki papírokkal igazolják a pénz eredetét. A tilalom megsértése esetén az 1 millió rubel feletti összeget elkobozzák. Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő. Reggelente több felé fagypont körüli minimumokkal.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongoraművész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a napos száraz idő. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Vladimir Putyin megtiltotta az 1 millió rubel feletti készpénz kivitelét az országból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. További segítséget ígért Ukrajnának a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, a szövetség keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, Moszkva célja, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról és vitákat idézzen elő. A főtitkár szerint az egyik legfontosabb válasz erre Ukrajna támogatásának növelése. Vladimir Putyin orosz államfő elnöki rendelettel tiltotta meg a lakosoknak és a cégeknek, hogy 1 millió rubel feletti készpénzt kivigyenek az országból. A mintegy 4 millió forintnyi összeget csak azok léphetik túl, akik nemzetközi repülőtéren hagyják el az országot, vagy hiteles banki papírokkal igazolják a pénz eredetét. A tilalom megsértése esetén az 1 millió rubel feletti összeget elkobozzák. Megújulnak a balatoni kombkikötők. A Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat, emellett új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A beruházás jövő év végi befejezéséig a kompok menetrend szerint közlekednek. Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 21. kerülete másik nevén Csepel, a főváros egyetlen kerülete, amely a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik a történelmi Budához és Pesthez sem. Már a honfoglalás korában ismert település volt, az első okleveles emlék 1138-ból Csepelt jobbágyközségként említi. Az évszázadok során a történelmi viharok elől elmenekült a lakosság, a falu újratelepítésére 1712-ben került sor. Az 1838-as tavaszi jeges ár elpusztította Csepelt. Újjáépítése magasabban fekvő területeken történt. Az 1912-1927 között felépült Csepeli szabadkikötő átadásával a kikötő a Dunatengerhajózás központja lett. Csepel 1950 óta része a fővárosnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Óbudán a második század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7000 ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek, de méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indított a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is. Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd tervezése 1993-ban kezdődött. Az építés pedig 6 évvel később indult meg az előkészítő munkálatokkal, melyek nagy része egy árvízhullám miatt kárba veszett. Az átadásra végül 2008. szeptember 30-án került sor. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kétfordulós internetes szavazással akar dönteni, mely érdekes eredménnyel zárult. Az első három helyezett Stephen Colberg, amerikai komikus műsorvezető, John Stewart, amerikai műsorvezető és Zrínyi Miklós lett, de az eredményt végül nem vették figyelembe. A Megyeri híd elnevezést is egy internetes szavazó vetette fel, ennek alapján adta ezt a Földrajz Névbizottság arra hivatkozva, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az elevátorház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Feneketlen tó közel 1 hektár felszínű, hosszúkás alakú kis tó a Kosztolányi Dezső tér közelében. Átlagban 4 méteres, de a legmélyebb helyén 5,4 méteres víztömeg egy régi agyagfejű mélyedését tölti ki. A Gellért-hegy szélárnyékában fekszik, csendes vizében a hőmérséklettől függően kialakul a mély tavakra jellemző úgynevezett termikus ugróréteg. A tó vízutánpótlása a kiscelli agyag felszínén összegyűlő talajvízből származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoly ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoly ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is. Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd háromnyílású kőpilléres merevítő tartós függőhíd. A budapesti átkelők közül ez rendelkezik a legkeskenyebb forgalmi útpályával, hiszen mindössze kétszer egy forgalmi sáva áll a járművek rendelkezésére. Ezen kívül az egyetlen közforgalmi híd a fővárosban, amelyikhez nem kapcsolódnak közvetlenül szélesebb főútvonalak. Helyettük egy-egy körforgalmú tér található mindkét híd főnél. A budai oldalon a Clark Ádám tér, a pesti oldalon pedig a Széchenyi István tér, korábbi nevén Roosevelt tér. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is. Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rózsadomb és a Kisvábhegy közötti völgyben húzódó térséget, az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonaság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras területet Mária Terézia parancsára feltöltötték és fákkal ültették be. A park ebben az állapotában nem volt alkalmas nagyobb építkezésekre. A 19. század végére a fák között sétautak alakultak ki, ezzel pedig a sok főúri diszkert mellett megszületett az első szabadon látogatható közpark. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is. Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
0: Az NTI híreit hallották. Következik Aram Hacsaturján, Spartacus Adagio. Előadja a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Karmester Kovács László.

0: a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Deák téri földalatti vasúti múzeum előterében a belvárosi végállomás eredeti felirata Gizella tér fogadja a látogatót az eredeti zsolnai csempe burkolattal. Egy márványtábla arról tanúskodik, hogy Ferenc József maga is utazott a földalattén, amikor az ezredévi ünnepségekre Budapestre látogatott. Az uralkodó kegyesen megengedte, hogy a vasút felvegye a nevét. Így lett az addig budapesti földalatti villamos közúti vasútból Ferenc József földalatti villamos vasút RT.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállítótermét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra első településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörőbandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portja